0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húlnak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Vegy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.
4: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM. Best FM.

0: az egyedüllét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes.
2: Nagyon szeretjük.
1: Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: Mert imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: mindig változott a zenék vannak, feldobja a napomat.
1: Ja, imádom, egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak és jó kedvet derítenek.
2: Ez a Best FM. A Best FM.

0: Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltöttük fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert. Viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáskulcs lógott a nyakunkban. És egy fadarab volt a kardunk. Labdával dobáltuk egymást. És mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbben is jól laktunk.
1: Adj már nekem is ettől egy cserét.
0: Ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remektünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 MHz-en.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Egyedülálló technológiát alkalmaznak Sóstón, nyáron is várják a víradókat. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. Egyedülálló technológiával óvnák meg a kiszáradás túl a sóstói erdőt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A kísérleti berendezés a tovább tisztított szennyvizet juttatná vissza az erdő talajába. A rendszer célja a 126 hektáros erdőrészlet talajvízpótlásának hosszú távú biztosítása. A nyíregyházi önkormányzat tavaly kezdte meg a terveztetést. A tervek szerint a berendezés naponta 5000 köbméter vizet állítana elő. Tesztüzemben pedig jelenleg óránként 2 köbméter víz tovább tisztítására képes. Monitoring hálózat figyelni folyamatosan a talajvízszintet, és automatikusan szabályozná a vízpótlást. Ha elegendő víz van a talajban, leállna, szükség esetén pedig újraindulna. A vizet egy nyomóvízvezetéken juttatják ki a sóstói erdőbe. A fejlesztés országosan is példaértékű lehet. A nyári időszakban is folyamatosan várják a víradókat. A biztonságos ellátás érdekében 1400-1600 donorra van szükség. Ebből Szabolcs-Szatmár Bereg is kiveszi a részét, mondta Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója.
2: Mi azért felelünk, hogy a donorok folyamatosan legyenek jelen, és folyamatosan tudjuk a megfelelő donorszámot biztosítani. Ugye ez 1400-1600 donor egy nap az országban, ebből Szabolcs vármegye is kiveszi a részét 50-100 donorral egy nap, attól függ, hogy milyen helyen, milyen volumenű véradást tudunk megszervezni. 56 naponta lehet vért adni, Vöröskeresztnek is van saját applikációja, ami a véradások számát, a gyakoriságát nyomon követi, hogyha valaki erre regisztrál, de egyébként mi is odafigyelünk arra, hogy tájékoztassuk a donorokat arról, hogyha eljött a következő véradásnak az ideje. Ugye, ami még fontos, hogy 18 és 65 éves kor között lehet vért adni, és azok az egészséges emberek mehetnek vért adni, akiknek a testsúlyuk eléri az 50 kg-ot.
1: Új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben. Július 9-től a kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a nyíregyházi intézmény. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
0: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
4: Mert a Best FM mindig ott van veled.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szép.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nyári programok a Skanzenben. Rangos elismerés a kórházi főigazgatónak. Zajlik a munka a stadionnál. Kis Dániel vagyok. Egyedülálló technológiával óvná meg a kiszáradást túl a sóstúli erdőt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A kísérleti berendezés a tovább tisztított szennyvizet juttatná vissza az erdő talajába. A rendszer célja a 126 hektáros erdőrészlet talajvízpótlásának hosszú távú biztosítása. A nyíregyházi önkormányzat tavaly kezdte meg a terveztetést. A tervek szerint a berendezés naponta 5000 köbméter vizet állítana elő. Tesztüzemben pedig jelenleg óránként 2 köbméter víz tovább tisztítására képes. Monitoring hálózat figyelni folyamatosan a talajvízszintet, és automatikusan szabályozná a vízpótlást. Ha elegendő víz van a talajban, leállna, szükség esetén pedig újraindulna. A vizet egy nyomóvízvezetéken juttatják ki a sóstói erdőbe. A fejlesztés országosan is példaértékű lehet. A nyári időszakban is folyamatosan várják a víradókat. A biztonságos ellátás érdekében 1400-1600 donorra van szükség. Ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg is kiveszi a részét, mondta Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója.
2: Mi azért felelünk, hogy a donorok folyamatosan legyenek jelen, és folyamatosan tudjuk a megfelelő donorszámot biztosítani. Ugye ez 1400-1600 donor egy nap az országban, ebből Szabolcs vármegye is kiveszi a részét, 50-100 donorral egy nap, attól függ, hogy milyen helyen, milyen volumenű véradást tudunk megszervezni. 56 naponta lehet vért adni, Vöröskeresztnek is van saját applikációja, ami a véradások számát, a gyakoriságát nyomon követi, hogyha valaki erre regisztrál, de egyébként mi is odafigyelünk arra, hogy tájékoztassuk a donorokat arról, hogyha eljött a következő véradásnak az ideje. Ugye, ami még fontos, hogy 18 és 65 éves kor között lehet vért adni, és azok az egészséges emberek mehetnek vért adni, akiknek a testsúlyuk eléri az 50 kg-ot.
1: Új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben. Július 9-től a kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartási idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Tartanak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pályán. A MÁV csoport közölte, az augusztus végéig zajló munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát, és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni, emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. Elismerést kapott a Szabolcs-Szatmár-Beregi levéltár szakembere. Ebben az évben az Osváth Lajos díj levéltári forrásfeltáráson alapuló történettudományi mű kategóriájának díjazottja Kosztyó Gyula lett. Osváth Lajos munkásságának és emlékének megőrzésére a család 2021-ben alapította a díjat, amelyet a Magyar Levéltárosok Egyesülete gondoz. Olvasható a szakmai szervezet honlapján. Nyíregyházi csapat lett az első, a Magyar Vöröskereszt területi és megyei elsősegélynyújtó versenyén egyaránt az első helyet szerezte meg a Jókai Mor Református Általános Iskola csapata. A Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház közösségi oldalán kiemeli, a Skillabor korszerű eszközeivel és Iski Krisztina, valamint Juszkó Erzsébet szakmai támogatásával az intézmény is hozzájárult a versenyzők felkészüléséhez. Gyermekegészségügyi központ épül Máté Szalkán, a beruházás a TOP Plus program keretében valósul meg, 500 000 forint támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapot felmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Véget értek a műhelyi iskolai vizsgák a Bencs László szakképzőiskolában. A tanulókból előkészítő, pincérsegéd, szakácssegéd és szobafestőré szakmákban tettek sikeres vizsgát, számolt be közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A fiatalok közül többen a dobbantó programból kerültek a műhelyi iskolába, miközben az alapfokú iskolai végzettségük megszerzéséért is kitartóan dolgoztak. Elindult Nyíregyházán a Diákmunka program, a városban népszerű a kezdeményezés. A 16-25 év közötti diákok több önkormányzati intézménynél is vállalhatnak munkát. Nyíregyházán két turnusban várják a fiatalokat, Az elsőben például már napi 6 órás részmunkaidőben dolgoznak a jelentkezők 15 intézményben. A könyvtár, a VMKK, az önkormányzati óvodák vagy a Sóstó gyógyfürdő ZRT is fogadja a fiatalokat, írja nyíregyháza.hu. Kolozsváron tartott előadást a Nyíregyházi Egyetem hallgatója. A Nyelv és Irodalomtudományi Intézet 4. évfolyamos magyar történelem szakos hallgatója tündik ki arra a 7. klasszik Klassz Magyaros Ifjúsági Konferencián vett részt. Az esemény a klasszikus magyar irodalommal foglalkozó fiatal kutatók egyik legjelentősebb szakmai fóruma a Kárpát-medencében, írja közleményében az egyetem. Tündik ki arra az írónők és sajtós kultúra szekcióban ismertette kutatását. Immár második éve kutatja Dukai Takács Judit életművét, előadásában a költőnő korai periodikákban és zsebkönyvekben megjelent költeményeinek kontextusairól, mediális és társasági vonatkozásairól, költői szerep lehetőségeiről beszélt. Kismárdán is köszöntötték az egészségügyi dolgozókat Semmelweis nap alkalmából. A Szent Damián görög katolikus kórházban kitüntetéseket is átadtak. Az ünnepségen kiemelkedő, áldozatos munkájukért 16-an vehettek át elismeréseket. A részletes beszámoló elérhető a kórház honlapján. Rangos elismerést vehetett át a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei oktatókórház főigazgatója. A hírről az intézmény számolt be közösségi oldalán. Azt írják, Semmelweis nap alkalmából egészségügyi dolgozókat tüntetett ki az egészségügyi minisztérium. Kiemelkedő szakmai és vezetői munkásságú elismeréseként Hazner Éva a Batthyány Stratmann László díjat vehette át. Nyári programok indulnak a skanzenben. Újdonságokkal készülnek a Sóstói Múzeumfaluban júliusban és augusztusban. Tudtuk meg Balogné Szűz Zsuzsanna, területi múzeum igazgatótól.
3: A turistákat szeretnénk bemozzani Sóstó történetében, és csütörtökönként fogjuk egész július és augusztusban Krúdi nyomában tárlatvezetésre invitálni az állatkertől egészen a Sóstói Múzeumfaluig vendégeinket, mindazokat, akik beregisztrálnak, ehhez pedig a social media felületeinket kell használni. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a regisztrációhoz kötjük ezt a eseményünket. A másik újdonság az, hogy minden pénteken este estézésre invitálunk mindenkit, aki szeret táncolni, szeret koncertre járni, akár éjszakai tárlatvezetésen is részt szeretne venni, hiszen lesz olyan tárlatvezetésünk, amelyet egy Kossuth díjas népzenész Pál István Szalonna fog például végigvezetni, de velünk lesz anekdótáival Pregicel Fruzsina színművésznő is, és hát lesz az Artulus Csillagászati Egyesületet csillagkémlelés az éjszakában.
1: Zajlik a környezet átfogó fejlesztése a városi stadionnál. Csak nem 180 új és felújított parkolóhelyet hoznak létre a területen. Ezzel jelentősen bővülnek a parkolási lehetőségek. A munkálatok bontással és közműfejlesztéssel kezdődtek. Azóta megtörtént az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren, 500 méteren pedig kiépítették a csapadékcsatornát, és a közvilágítási hálózat is elkészült, írja a nyíregyháza.hu. A területen 28 új közvilágítási kandeláber is létesül. Csak nem 2 kilométeren épültek új szegélyek, jelenleg 6000 négyzetméteren zajlik a térkövezés és a tereprendezés. Útfejlesztés is zajlik, a főbejárat előtti útszakasz, a Stadion utcától a Szandra ifjúsági szállóig új burkolatot kap, a közelben körforgalom is épül. A beruházás részeként zöld területfejlesztés is zajlik. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Jó reggelt, itt a hétfő, július 6-a. Reméljük, mindenkinek kellemesen telt a hétvége, sikerült egy kicsit feltöltődni, vagy éppen elfáradni, de remélhetőleg új energiákkal vághatunk neki ennek a nyári hétnek is. Kezdjük is például a névnaposokkal. Csabákat fogunk a mai napon felköszönteni, és ha ma született július 6-án, akkor egy napon született George Bushsal, az Amerikai Egyesült Államok 43. elnökével, Valkó Eszter műsorvezetővel, vagy éppenséggel 50 Cent nevét is tudom mondani. 1941-ben komoly változás volt a közlekedésben, ugyanis Magyarország területén hajnali 3 órakor bevezették a jobboldali közlekedési rendszert a mai napon 41-ben. Milyen érdekes lehetett, hogy figyelni kellett hajnalban az órát, 2 óra 59 perc után, amikor 3 órára váltott az óra, akkor át kellett sorolni a másik oldalra. 1994-ben szintén a mai napon mutatták be a Forrest Gump című filmet az Egyesült Államokban, a film pedig később 6 Oscar díjat nyert, és minden idők egyik legkedveltebb alkotásává vált. Dióhéjban ennyit július 6-áról, mindjárt időjárás.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

Jó reggelt, itt a hétfő, és kellemes időjárás volt hétvégén. Na nézzük, hogy mire számíthatunk legalább itt a hét elején, például a mai napon. Hát arra készüljünk, hogy változóan felhős napos időben lesz ma részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futószáporok, zivatarok. Ezen a napon is élénk, erős lesz majd a nyugati észak-nyugati szél, napközben pedig 29 fokra számíthatunk. A szeles időben pedig arra kell készülni, hogy tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk, hát ez nem túl jó kezdés, ráadásul egyeseknél szédülés és rosszul lét sem kizárt, figyeljünk oda egymásra, és záporok, zivatarok környezetében még felerősödhet az asztmával és a pollen allergiával küszködők panaszai is, így lehetőleg ezt az időszakot töltsék majd zárt térben. Eső tehát jöhet, nem baj, ha visz magával egy esernyőt, konszolidált lesz a hét első fele, a második felétől viszont újra rákapcsolnak a fűtésre, és nagyon úgy néz ki, hogy ezen a hétvégén ismételten visszatér Nyíregyházára is majd a kánikula.

0: Endre
1: a legjobbat adjuk.
2: Most a kavicsok közé vinnélek magam.
0: A leghallgatottabbak.

0: Rádió 98 FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
2: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Tartanak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor vasúti pályán. Elismerést kapott a megyei levéltáros. Első lett a Jókai iskola csapata. Kis Dániel vagyok. Tartanak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pályán. A MÁV csoport közölte, az augusztus végéig zajló munkák cél, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni, emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. Elismerést kapott a Szabolcs-Szatmár Beregi Levéltár szakembere. Ebben az évben az Osváth Lajos díj levéltári forrásfeltáráson alapuló történettudományi mű kategóriájának díjazottja Kosztyó Gyula lett. Osváth Lajos munkásságának és emlékének megőrzésére a család 2021-ben alapította a díjat, amelyet a Magyar Levéltárosok Egyesülete gondoz. Olvasható a szakmai szervezet honlapján. Nyíregyházi csapat lett az első, a Magyar Vöröskereszt területi és megyei elsősegélynyújtó versenyén egyaránt az első helyet szerezte meg a Jókai Mor Református Általános Iskola csapata. A Szabolcs-Szatmár Beregi Oktatókórház közösség oldalán kiemeli, a Skillabor korszerű eszközeivel és Iski Krisztina, valamint Juszkó Erzsébet szakmai támogatásával az intézmény is hozzájárult a versenyzők felkészüléséhez. Gyermekegészségügyi központ épül Máté Szalkán, a beruházás a TOP Plus program keretében valósul meg, 500 000 forint támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapotfelmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Véget értek a műhelyi iskolai vizsgák a Bencs László szakképzőiskolában. A tanulókból előkészítő, pincérsegéd, szakácssegéd és szobafestőré szakmákban tettek sikeres vizsgát, számolt be közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A fiatalok közül többen a dobbantó programból kerültek a műhelyi iskolába, miközben az alapfokú iskolai végzettségük megszerzéséért is kitartóan dolgoztak. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

hétindító közlekedési hírek most a Best reggelben. A Rákóczi új utca találkozásánál még mindig munka van, éppen ezért érvényben van a 30-as sebességkorlátozás. A Szabadságtér 9 mellett pedig felbontották a járdát és a zöld területet. Kábelfektetési munkálatok vannak szintén a Kisernő Szarvas utca találkozásánál, az Árok utcán is. Itt is jelölték a munkaterületeket, és ugye Vasvári Pál utca, ezt gondolom már mindenki tudja, hiába kisebb a forgalom, nagyobb torlódás várható, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás mellett megy a forgalom. A Stadion utca egy része pedig Zsák utca, munkagépek dolgoznak ott, ugye épül a körforgalom. Toldi utca, itt korábban eltört egy ivóvízvezeték, a hibát pedig már elhárították, a felbontott utcakasz helyreállítása azonban még folyamatban van. Hogyha arra közlekedik, továbbra is forgalomkorlátozásra kell itt számítani, ráadásul az érintett parkolóhelyek egy részét is lezárták. Mindenkinek jó utat kívánok, várjuk a közlekedési információkat önöktől is, mit tapasztalnak így a hét első napján, meséljenek, bestfmnyiregyháza.hu, használják üzenőfalunkat.

0: Elünk ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.5

0: legváltozottabbak. A legújabbak.
1: Best FM.
2: Lejátsszuk a legújabb,
1: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenéket.

Jó reggelt, tartod egy újabb nyári hét a Best FM-mel, itt a hétfő július 6-a, ez pedig a Best reggelin, Simon Norbert vagyok, mindjárt Dani is csatlakozik hozzánk friss hírekkel majd. Pontban 7-kor, még nem is mondtam, hogy ma van a Csók világnapja, egy kedves játékos nemzetközi kezdeményezés ez, amely arra emlékeztet, hogy a szeretet apró gesztusai sokat jelenthetnek. Egy mosoly, egy ölelés vagy egy kedves szó is szebbé teheti valaki napját, pláne egy reggeli csók, ugye? És milyen érdekes, hogy július az egyik legfontosabb hónap a méhek számára is. Ilyenkor még számos növény virágzik, és a méhészek pedig sok helyen ekkor kezdik a nyári méz pergetését. Egyetlen mézelő méh élete során mindössze körülbelül egy teáskanyányi mézet készít, ezért is érdemes megbecsülni ezt a természetes kincset, ne bántsuk a méheket. Csabákat viszont köszöntsük fel, és hogyha az időjárást nézzük, akkor azt kell mondjam, hogy a mai nap folyamán változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak frissítő, futó, záporok, zivatarok, és ezen a napon is élénk lesz majd a szél, napközben pedig 29 fokra számíthatunk, úgy néz ki, hogy hétvégétől viszont majd ismételten keményedik a helyzet, mindjárt jövök horoszkóppal a hírek után.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a Főtaxitól. Folytatódnak a munkálatok a mai napon is Nyíregyháza és a megye területén. Tartanak még az erős áramú hálózat bővítések, melyek érintik a Bocskai, Kármán, Bújtos és középutca forgalmat. A Vasvári Pál utcán továbbra is jelzőlámpa irányítja a forgalmat, lényegesen nagyobb menetidőre készüljenek. Körültekintőek legyenek Nagykálló és Nyíregyháza között közlekedők is, ahol harmadik napja újabb sebesség és forgalomkorlátozás van érvényben. A munkaterületeknél óvatosan vezessenek, pedig figyelembe a korlátozásokat. Legyen szép a napjuk, ehhez hatóság és balesetmentes közlekedést kívánok, Főtaxi!

0: Best FM, ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a diákmunkaprogram a városban, rendőrkézen a kislétai betörő, konferencia előadáson az egyetem hallgatója. Kis Dániel vagyok. Elindult Nyíregyházán a diákmunkaprogram, a városban népszerű a kezdeményezés. A 16-25 év közötti diákok több önkormányzati intézményén is vállalhatnak munkát. Nyíregyházán két turnusban várják a fiatalokat. Az elsőben például már napi 6 órás részmunkaidőben dolgoznak a jelentkezők 15 intézményben. A könyvtár, a VMKK, az önkormányzati óvodák vagy a Sóstó gyógyfürdő ZRT is fogadja a fiatalokat, írja nyíregyháza.hu. Betörőt fogtak az egyenruhások, a nyírbátori rendőrkapitányság lopás gyanúja miatt folytat eljárást egy 26 éves kislétai lakos ellen. A férfi egy telephelyre tört be, ahonnan elektromos kerékpárt, elektromos ipari mérleget és kertislagot vitt el. Olvasható a Szabolcs-Szatmár-Beregi rendőrség közösségi oldalán. A tulajdonos bejelentését követően az elkövetőt rövid időn belül azonosították, majd a lakóhelyén elfogták. A férfi elismertetett, a nyomozók az ellopott eszközöket visszaadták a tulajdonosnak. Kolozsváron tartott előadást a Nyíregyházi Egyetem hallgatója. A Nyelv és Irodalomtudományi Intézet 4. évfolyamos magyar történelem szakos hallgatója tündik ki arra a 7. klasszik klassz magyaros ifjúsági konferencián vett részt. Az esemény a klasszikus magyar irodalommal foglalkozó fiatal kutatók egyik legjelentősebb szakmai fóruma a Kárpát-medencében, írja közleményében az egyetem. Tündik ki arra az írónők és sajtós kultúra szekcióban ismertette kutatását. Immár második éve kutatja Dukai Takács Judit életművét, előadásában a költőnő korai periodikákban és zsebkönyvekben megjelent költeményeinek kontextusairól, mediális és társasági vonatkozásairól, költői szerep lehetőségeiről beszélt. Kismárdán is köszöntötték az egészségügyi dolgozókat Semmelweis nap alkalmából. A Szent Damián görög-katolikus kórházban kitüntetéseket is átadtak. Az ünnepségen kiemelkedő, áldozatos munkájukért 16-an vehettek át elismeréseket. A részletes beszámoló elérhető a kórház honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Jó reggelt, itt a hétfő, új hét, új lehetőségek, tiszta lappal indul mindenki. Például a kosok arra számítsanak, hogy a hét első napján könnyen megtalálod majd azt a feladatot, amivel érdemes kezdeni. Hogyha nem kapkodsz, a lendületed egész hétre ki fog majd tartani. Bikák, ma különösen jól esik majd, hogyha a megszokott rutinodba csempészel valami újdonságot, egy kis apró újdonságot. És az ikrek, egy hétfői beszélgetés olyan ötletet adhat, ami később sokkal fontosabb lesz, mint gondolnád. Figyelj az elfelejtett félmondatokra. Rákok, te pedig ma könnyebben rendezed a gondolataidat. Ha nem akarsz mindenkinek megfelelni, nem is kell. A saját tempód most ezért a legtöbbet. Oroszlánok, a hét úgy indul, hogy valaki számít a lelkesedésedre. Már a jelenléteddel is motiválhatod a környezetedet. Szüzek, nem kell tökéletes tervvel kezdeni a hetet. Az első lépés fontosabb lesz, mint a hibátlan kivitelezés. Mérlegek, majd apró kedvesség visszatalálhat hozzád. Amit korábban másoknak adtál, most valamilyen formában visszakapod. Nos, Skorpió, érdemes ma jobban figyelni, mint beszélni. Egy olyan részletet vehetsz ugyanis észre, ami később komoly előnyt jelenthet majd neked. Nyilasok, nálad pedig a hétfő váratlan lehetőséget kínál arra, hogy kiszakadj a megszokottból, ne utasíts el egy spontán ötletet. Bakok, a mai napon így hétfőn sokkal többre jutsz, ha nem mindent egyszer akarsz megoldani. A tudatos sorrend most a legjobb szövetséged. Vízöntők, egy új nézőpont, vagy pedig inspiráló ember felébresztheti benned a kíváncsiságot, lehet, hogy valami egészen más irányba indulhat el, mint ahogy tervezted. A halak pedig arra számítsanak, hogy a hét első napja kellemes meglepetést tartogathat, egy apró siker, vagy pedig váratlan pozitív visszajelzés. Sok mosolyt csalhat ma az arcodra, és persze a hétfőnek is van üzenete, méghozzá az, hogy nem kell nagy, túlságosan nagy fogadalmakat tenni egy új hét kezdetén, elég egyetlen egy jó döntés, egy nyitott gondolat, vagy egy kis kíváncsiság, a többi szépen megérkezik majd utána. Szép hetet, ez a Best FM!
1: Vagy látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

reggelt elindult a hét, július 6-a van, és persze tervezzük a nyarat. Ha pedig tervezzük a nyarat, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy milyen időjárással tudunk számolni, és olvasom itt ma reggel a következőket. Ismét brutális hőkupola tart Európa felé. Franciaországot már el is érte a hőhullám. A rövid lehűlés után, ami ugye napokban volt, Afrikából érkező hőhullámra figyelmeztetnek minket, amelynek következtében Európa felett ismét hőkupola alakulhat ki, csapdaként zárva magába a forró levegőt, és helyenként mintegy 40 fokos meleget hozva, hát megint csak nem hangzik ez túlságosan bíztatónak. Amúgy ez a jelenség egy olyan hatalmas kiterjedésű, tartós magas nyomású légköri képződményt jelent, amely szó szerint bezárja a forró levegőt, és napokig vagy akár hetekig a kontinens felett tartja. A tikasztó hőség először Spanyolországot és Franciaországot érte el, majd pedig onnan hömpölyög tovább Közép-Európa felé, közvetlenül érintve Ausztriát és Magyarországot is. Mit jelent ez a számok nyelvében? Hát az, hogy ma egy ilyen kellemes, normális 32 fok várható, bőven strandidő, és azt látom, hogy a hét közepére, csütörtökre visszaesik a hőmérséklet nagyjából 26 fokra Nyíregyházán, és ez a meredek emelkedés, a hőkupola, amiről itt beszélnek, az valószínűleg a hétvégétől lesz érezhető, amikor is stabil melegedés várható, és ha a jövő hét elejére olyan hétfőket magasságára 35 és 40 fok között tetőznek, ismét majd a hőmérsékleti értékek, csapadék, hát ameddig a szem ellát, addig csak szárazságot látok, csapadék egyáltalán nem várható. Dani viszont annál inkább a frissekkel, mindjárt 7:30-kor itt a Best reggelben.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agy.
1: Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Egyedülálló technológiát alkalmaznak Sóstón, nyáron is várják a víradókat. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. Egyedülálló technológiával óvnák meg a kiszáradást túl a sóstói erdőt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A kísérleti berendezés a tovább tisztított szennyvizet juttatná vissza az erdő talajába. A rendszer célja a 126 hektáros erdőrészlet talajvízpótlásának hosszú távú biztosítása. A nyíregyházi önkormányzat tavaly kezdte meg a terveztetést. A tervek szerint a berendezés naponta 5000 köbméter vizet állítana elő. Tesztüzemben pedig jelenleg óránként 2 köbméter víz tovább tisztítására képes. Monitoring hálózat figyelni folyamatosan a talajvízszintet, és automatikusan szabályozná a vízpótlást. Ha elegendő víz van a talajban, leállna, szükség esetén pedig újraindulna. A vizet egy nyomóvízvezetéken juttatják ki a sóstói erdőbe. A fejlesztés országosan is példaértékű lehet. A nyári időszakban is folyamatosan várják a víradókat. A biztonságos ellátás érdekében 1400-1600 donorra van szükség. Ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg is kiveszi a részét, mondta Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója.
2: Mi azért felelünk, hogy a donorok folyamatosan legyenek jelen, és folyamatosan tudjuk a megfelelő donorszámot biztosítani. Ugye ez 1400-1600 donor egy nap az országban, ebből Szabolcs vármegye is kiveszi a részét 50-100 donorral egy nap, attól függ, hogy milyen helyen, milyen volumenű véradást tudunk megszervezni. 56 naponta lehet vért adni, Vöröskeresztnek is van saját applikációja, ami a véradások számát, a gyakoriságát nyomon követi, hogyha valaki erre regisztrál, de egyébként mi is odafigyelünk arra, hogy tájékoztassuk a donorokat arról, hogyha eljött a következő véradásnak az ideje. Ugye, ami még fontos, hogy 18 és 65 éves kor között lehet vért adni, és azok az egészséges emberek mehetnek vért adni, akiknek a testsúlyuk eléri az 50 kg-ot.
1: Új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben. Július 9-től a kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartási idejében július végéig látogatható, közölte a nyíregyházi intézmény. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Jó reggelt, itt a Best reggel, itt a hétfő 6-a van, dübörög a vakáció, de talán így július 6-án már elérkezett az az időpont, hogy a sarokba bedobott iskolatáskát kicsit elő kéne venni, és a megmaradt utolsó szendvicset most már ideje lenne kidobni. Ha pedig magát a táskát szeretnéd kidobni, jó állapotú, de te szeretnél most már egy másikat, akkor ne dob ki. Egészen augusztus 21-ig ezeket el lehet vinni a hulladékudvarok egyikébe, a már nem használt iskolatáskákat és a tanszereket idén is gyűjtik a nyíregyházi hulladékudvarokban, és bizony évről évre látjuk azt, hogy a nyíregyháziak, mi nyíregyháziak szívesen segítünk egymásnak és egymáson, hogyha olyan iskolatáskákat, toltartókat, tornaságokat és egyéb tanszereket birtokoltok, amire valamilyen oknál fogva nincsen szükség, vigyétek el a gyűjtőpontokra olyan állapotúakat, amit még azért ti is szívesen használnátok, vagy pedig a szülők szívesen adnák a saját gyerekeiknek is, amíg használható felszerelések pedig új gazdára találhatnak, miközben a környezetet is védjük, hiszen nem kerül a szemétdombra. Ami az egyik családnak felesleges, az bizony a másiknak óriási segítség lehet. Tavaly több mint 100 iskolatáska gyűlt össze. Volt, aki meghímélt felszerelést ajánlott fel, mások pedig új iskolatáskákat, toltartókat vagy tornazsákokat adtak azért, hogy segítsenek a nehezebb helyzetben élő gyermekek iskola kezdésén, ami még bőven arrébb van, hol van még szeptember 1-e. Úgyhogy szuper nyarat kíván a Best FM, nektek, élvezzétek a nyarat, akár ma is lehet egy jó strandolni Nyíregyháza vizeiben, hiszen 32 fok várható. It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: West Coast for life.
1: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a főtaxitól. Folytatódnak a munkálatok a mai napon is Nyíregyháza és a megye területén. Tartanak még az erős áramú hálózat bővítések, melyek érintik a Bocskai, Kármán, Bújtos és Középutca forgalmat. A Vasvári Pál utcán továbbra is jelzőlámpa irányítja a forgalmat, lényegesen nagyobb menetidőre készüljenek. Körültekintőek legyenek Nagykálló és Nyíregyháza között közlekedők is, ahol harmadik napja újabb sebesség és forgalomkorlátozás van érvényben. A munkaterületeknél óvatosan vezessenek, pedig figyelembe a korlátozásokat. Legyen szép a napjuk, ehhez hatóság és balesetmentes közlekedést kíván a főtaxi.

Száraz, forró és tikasztó. Talán ezzel a három szóval tudnánk jellemezni az elmúlt hónapot, ugye most már zártunk, megtudtuk, hogy milyen lett június, legalábbis a konkrét számok és adatok alapján. Hát bizony, a második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámban. Ezt írja a Hungaromet. Az év hatodik hónapjáról készített elemzés szerint ugyanis a középhőmérséklet országos átlagban idén 22,5 Celsius fok volt júniusban, ami 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek 19,8 fokos átlagát, ezzel pedig országosan a második legmelegebb június lett az idei. Az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám ugye Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt júniusban, kereken 42 fokkal Széchenyben. Hát a csapadék tekintetében meg nagyon nagy a baj, ismét egy száraz hónapon vagyunk túl, a csapadék országos átlagban az eddig beérkezett adatok alapján 39,8 mm volt, ami 45%-kal elmarad az 1991-2020 közötti időszak 71,9 mm-es átlagától, és bizony, hogy nézem az előrejelzést, csapadék nem igazán várható, sőt igazából egyáltalán nem várható, viszont ez a hőkupola, amin már túl vagyunk júniusban, visszatért még hozzá hétvégétől, vagy pedig jövő hét elejétől. További információk mindjárt a hírekben, pontosan 8 órakor. Érdítsük együtt ezt a hetet is, ezt a nyári hetet. Ez a Best Reggel. Volt egy

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
2: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyest, és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
3: Rubiszter számokat az ügyes kezekbe,
4: és kevesebb káromkodás a munkanapon.
3: Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19.
5: Csempekert.hu.
6: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
7: Kineszil számítástechnika.
6: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu.
7: Kineszil.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Tartanak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor vasúti pályán. Elismerést kapott a megyei levéltáros. Első lett a Jókai iskola csapata. Kis Dániel vagyok. Tartanak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pályán. A MÁV csoport közölte, az augusztus végéig zajló munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV plusszal lehet utazni, emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, több letátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. Elismerést kapott a Szabolcs-Szatmár Beregi Levéltár szakembere. Ebben az évben az Osváth Lajos díj levéltári forrásfeltáráson alapuló történettudományi mű kategóriájának díjazottja Kosztyó Gyula lett. Osváth Lajos munkásságának és emlékének megőrzésére a család 2021-ben alapította a díjat, amelyet a Magyar Levéltárosok Egyesülete gondoz. Olvasható a szakmai szervezet honlapján. Nyíregyházi csapat lett az első, a Magyar Vöröskereszt területi és megyei elsősegélynyújtó versenyén egyaránt az első helyet szerezte meg a Jókai Mor Református Általános Iskola csapata. A Szabolcs-Szatmár Beregi Oktatókórház közösség oldalán kiemeli, a Skillabor korszerű eszközeivel és Iski Krisztina, valamint Juszkó Erzsébet szakmai támogatásával az intézmény is hozzájárult a versenyzők felkészüléséhez. Gyermekegészségügyi központ épül Máté Szalkán, a beruházás a TOP Plus program keretében valósul meg, 500 millió forint támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapotfelmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Véget értek a műhelyi iskolai vizsgák a Bencs László szakképzőiskolában. A tanulók bolti előkészítő, pincérsegéd, szakácssegéd és szobafestőré szakmákban tettek sikeres vizsgát, számolt be közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A fiatalok közül többen a dobbantó programból kerültek a műhelyi iskolába, miközben az alapfokú iskolai végzettségük megszerzéséért is kitartóan dolgoztak. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a klasszikus munkaidő, jó reggelt, 5 perccel most már 8 óra után felvesszük a lantot, azért, hogy majd délután este letehessük, és nem csak mi, hanem a diákok is. A nyári diák munkaidő már nem csupán zseppénzről szól, a fiatalok egyre tudatosabban dolgoznak, hogy fedezni tudják a fesztiválokat, a nyaralás, vagy éppen a szeptemberi albérlet költségeit, miközben a bérigények folyamatosan emelkednek, a munkáltatók is egyre inkább hosszú távú munkaerőként számítanak most már a diákokra, szóval nem csak nyárra várják őket. Egy friss felmérés szerint tapasztalatszerzés már csak nem olyan fontos motiváció, mint a pénzkereset, a növekvő lakhatási költségek miatt pedig sok hallgatónak már a nyáron meg kell alapozni a következő tanév anyagi hátterét. A vállalatok éppen ezért partnerek ebben a törekvésben, és már egész éves erőforrásként tekintenek a tanulókra, ráadásul a nekik szóló áráshirdetések elsöprő többségében a béreket is nyíltan feltüntetik. Átlagosan bruttó 2180 forintos órabére számíthatnak idén a diákmunkát vállaló fiatalok, akik tehát nem csak nyáron, a szezonban, a nyári szezonban számítanak a munkáltatók, hanem lényegében egész évben. A legnépszerűbb munkakörök a felmérés szerint 2026-ban is az irodai, adminisztratív pozíciók, ezeket célozzák meg a diákok 61%-a, a két dobogós ágazat idén még utána a kereskedelem 46%-kal és a vendéglátás 39%-kal, és itt a nagy hármas mögött alig maradt le a hostess, promóció, animátor kategória, de a diákok több mint egyharmada szívesen dolgozna gazdasági, pénzügyi, marketing munkakörben is. Szóval jó munkát, ha éppen nem a Balatonon vagyunk, akkor oda képzeljük magunkat valami hideg hűsítővel, hogy már húzzuk ki reggel a napozó ágyat. Segítenek ebben most itt a Best reggelben. Pixáik!

0: Sokan kérdezik, hogy mikor lesz csapadék. Hát az a helyzet, hogy semmilyen jó hírt nem tudok mondani, és bizony egyre többen már alternatív eszközökben gondolkodnak. Így van ez Nyíregyházán is. Tesztelnek most egy víztisztító berendezést, amivel lehetne locsolni a sóstúj erdőt. Először egy szűrőn megy keresztül a szennyvíz, ami a makro szennyeződéseket kiszűri, majd pedig ezt követően egy ultraszűrési technológia, illetve egy fordított ozmózis technológia kerül bevetésre, ami már nem csak a szennyező anyagokat, hanem a sótartalmat és az ultraszűrés által a baktériumokat is eltávolítja. Ezzel már nem a biológiailag tisztított szennyvízről beszélünk, hanem egy olyan tisztított vízről, ami bármikor kihelyezhető a természetbe, ahol igazán nagy szükség van rá. Amúgy pedig azt lehet mondani, hogy a végén akár ivóvízként is lehetne használni ezt a vizet, hogyha így van tisztítva. Tesztüzem folyik most jelenleg, a berendezés óránként 2 köbméter víz tovább tisztítására képes. A végleges rendszer azonban már naponta 5000 köbméter vizet állíthatna elő, amelyből a sóstúj erdő mintegy 126 hektáros területét lehetne ellátni. Amikor megtörténik a szennyvíz utó tisztítása, akkor egy nyomóvezetéken juttatják ki a sóstúj erdőbe a megtisztított szennyvizet, így napi 5000 köbméter tisztított víz tudna beáramlani az erdő talajába. Alternatív megoldások mindenhol láthatóak, azt gondolom, hogy ez már sajnos szépen lassan hozzá kell szoknunk. Jön a Csak 10 perc rovat, ez pedig már hozzászoktunk, hogy ugye 8:30-kor jelentkezik a Best reggelben. A hét első két napján Molnár József beszélget Szakács Tibivel, a téma pedig az agresszív viselkedés. Hallgassák meg, vagy hallgassák majd vissza délután 16:30-kor, szintén itt a Besten.
1: Best FM! Best FM! Ritmusban a legjobb!

0: FM. Ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Nekem úgy tűnt, mintha ezt a témakört már egyszer érintettük volna, nem is egyszer, hanem itt a múltunkkal kapcsolatban már többször is, de utána nézve ezeknek a dolgoknak még nem nagyon volt erről szó. A Csak 10 perc rovatot hallgatják, köszöntöm Önöket, Szakács Tibor vagyok, ma Molnár József lelkész léleggyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, szia, szép napot!
3: Szia, itt vagyok.
2: Agresszió. Te úgy emlékszel különben, hogy volt elő már műsor? Mert én nem találtam visszamenőleg.
3: Azt gondolom, hogy más viselkedés formákkal kapcsolatban említettük, de akkor ezek szerint csak erről még így nem beszélgetünk.
2: Nem találtam különben műsor leírások között ilyen jellegű dolgot, itt visszamenőleg a tárban több évre.
3: És akkor hogy jött most ez?
2: Hát úgy, hogy most viszonylag sok olyan szülői levél érkezik, ami ilyen nagy csalódásnak ad hangot, mert hogy gyerekeket költöztetnek iskolából iskolába, de különben ez a beszélgetésünk a második felvonása lesz. Én azt gondolom, hogy kezdjük már el onnan, hogy az életünkben, az általános mindennapjainkban is ez azért jelen van. Honnantól kezdve kell ezzel a dologgal kalkulálni, hogy egyáltalán hogy agresszió? Van-e valami olyan küszöb, amit ahhoz át kell lépni, hogy azt mondjuk, hogy ez a viselkedés agresszív? Uh-huh.
3: Lépjünk akkor még egyet hátrébb. Az agresszió szó, úgy, ahogy le is írjuk, úgy megjelenik úgy a szemünk előtt is, ez egy idegen szó, méghozzá egy latin szó, és pont ugyanígy hangzik, hogy agresszió, ami azt jelenti, hogy támadás. És tulajdonképpen ebben a szóban már benne is van magában az értelmében az arra a kérdésre a választ, amit feltettél. Minden olyan energiával teli, erővel teli viselkedés formát vagy viselkedés megjelenését agressziónak nevezzük, amely egy másik embernek adott esetben a testi sérelmét okozza, vagy ha pozitív oldalról nézem, mert ennek lehet pozitív oldala is, amikor valaki másokon keresztül önmegvalósít, vagy nagyon célra törő, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon nagy halmaz, amikor az agressziót a tetejére tesszük, mert ebben akár negatív előjelű, akár pozitív előjelű viselkedés megjelenések lehetnek benne.
2: Tetlegességnek itt nem is nagyon kell lenni, hiszen ugye, hogyha én rám olyan hatással van, ami abszolút negatív, és mit tudom én, félelmet kelt bennem, akkor már erről van szó.
3: Tulajdonképpen igen, azt mondjuk, hogy amikor emberekről beszélünk, akkor az agresszió megnyilvánulhat valamilyen erőszakos cselekményben, de nem biztos, hogy az agresszió feltétlenül két ember közötti. Van, amikor ez az agresszív megnyilvánulásunk tárgyakra irányul, amikor mondjuk felrúgunk egy széket, vagy összetörünk valamit, rombolunk tulajdonképpen, illetve az is lehet, hogy az agresszió nem egy másik emberre, nem egy tárgyra, hanem visszaható a saját magamra hat, amikor azt mondjuk, hogy önagresszió, amikor nyilvánvalóan mondjuk egy öngyilkosság az egy olyan agresszív megjelenési forma, ami saját magam ellen hat. Tehát nagyon-nagyon széles még az iránya is az agressziónak, nem csak a tartalma.
2: Uh-huh. Hát gondolom, hogy a szakembereknek így éppen ezért ez egy részletes vizsgálatnak kell alávetni magát annak, aki tulajdonképpen a szóban forgó érintett, mert ahhoz, hogy egy jó terápiát fel tudjanak állítani, ahhoz ennek szerintem számtalan ága van, amit azért ki kell elemezni. De hát én csak ezt így laikusként gondolom.
3: Ez így van, és ebben az a nagyon érdekes, hogy a legtöbbször külső segítséget nem maga az agresszor kér, agresszornak nevezzük azt, aki ezt teszi, hanem általában az áldozatok, akik ezt valamilyen formában elviselik. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy valahol mindenki ennek gyújtópontját, vagy kiindulási pontját a haragban találja meg legelőször.
2: Mert amúgy?
3: Azért, mert akkor, amikor a harag vagy a düh kialakul valakiben, abból nem feltétlenül lesz tulajdonképpen erőszakos cselekmény, mert van, aki ezt megfelelő módon észleli, és ezt tudja kezelni, akkor viszont elindul az agresszió útján egy folyamat, de hogyha ez az észlelés ez megtörténik, akkor tulajdonképpen ez itt el is tud hunyni. Ez az agresszió kezelése ami egy tök másik dolog, de alapvetően a legtöbb az valamilyen haragból vagy dühből indul ki, vagy meg nem értettségből, amikor meg lehet, hogy önmagamra vagyok dühös, hogy miért nem értem én ezt meg, és puff, ököllel belevágok a falba. Most csak mondtam egy nagyon egyszerű példát, tehát mindig valami ilyen jellegű kiindulási pontot keresünk.
2: Azt is alátámasztja különben az egyik hallgatói levél, amit most mondtál, ugye itt iskolai agresszióról van szó, amikor egy kisfiú mondjuk történetesen bánt osztálytársakat, és ugye kiderült, hogy osztálytársak szitták az édesanyját. Az édesanyját, aki éppen válófélben van az édesapjától, az édesapja bántotta az édesanyját, ők válnak, a kisfiú védi az édesanyját, és onnantól kezdve, amikor ilyen típusú dolog és probléma történik, akkor alapjába véve ő véd. Nem támad, hanem véd.
3: Na igen, ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor kimondod azt a szót, vagy szó kapcsolatot, hogy iskolai agresszió, akkor mi jut neked is egyből az eszedbe, és mi jut a legtöbb embernek az eszébe?
2: Valaki bánt valakit.
3: Igen. Hogy egy gyerek bánt egy másik gyereket, így van? Igen. Tehát, hogy erre gondolunk először. Miközben mondhatjuk azt, hogy a gyerek agresszív lehet a tanárával, az is iskolai agresszió, láttunk erre azért elszomorító példákat. Látunk olyat, hogy a tanárok egymás között, látunk olyat, hogy egy gyerek egy iskolai alkalmazottal, látunk olyat, hogy a tanár a diákkal, és látunk olyat, hogy a szülő a tanárral, vagy éppen a tanár a szülővel. Tehát ez nagyon érdekes, hogy minden...
2: A gyerek.
3: Pontosan, tehát, hogy itt a szülő a más gyerekével.
2: A más gyerekével, így.
3: Így van. Tehát itt tulajdonképpen az, hogy iskolai agresszió, ez megint nagyon érdekes gyűjtő fogalom, tehát, hogy kik között van ez az interakció, ez nagyon érdekes. A külföldön, Amerikában és nyugati országokban ennek a vizsgálata egyébként már nagyon-nagyon régóta tart, hogy hogyan lehet ezt visszaszorítani. Hát, hogyha most nézzük a saját országunkat, akkor már látjuk ezeket a iskolarendőröket, vagy ezeket a felügyeleti szerveket, amik megpróbálják ezt nyilvánvalóan visszafogni. De nagyon-nagyon-nagyon sok családban, amit most elmondtál ennek a példán keresztül, nagyon sok családban jelen van az iskolai agresszió valamilyen formájában, nagyon-nagyon gyakori, és sokan ezt nem ide teszik, amikor egy tanár oly mértékben bántja, zsorválja és hozza kényelmetlen helyzetbe valamelyik tanulót, amit baromi nehéz bizonyítani, és mégis, hogyha egy osztály ezt látja, akkor esetleg többen is észreveszik ezt, de ez a alá- és fölérendeltségi viszony miatt a tanár ezt egyébként nagyon-nagyon sokáig büntetlenül megteheti, és bizony nagyon sok olyan diák van egy iskolában, aki egy tanár miatt hagyja el az intézményt, és ugye már ez egy jogi kérdés onnantól kezdődően, hogy ennek a tanárnak ott tovább hogy lehet mondjuk helye. Vagy amikor egy agresszív diák miatt az x-edik gyereket visznek át egy másik iskolába, és akkor ilyenkor jön az, hogy de ennek a gyereknek az agresszornak például joga van ide járni. És kérdezted, hogy hol van ennek a határa? Ott, ahol már az én jogaim kezdődnek. Onnantól kezdve az agresszió problémás.
2: Józsi, lehet azt mondani, hogy ezek viszonylag gyors eljárások, már mint így mondjuk iskolai berkeken belül? Mert hát ugye van egy tény, mit tudom én, van egy bántalmazás, egy ilyen agresszióból fakadóan. Hozzáteszük azt, hogy azt most tegyem itt zárójelbe, hogy semmilyen körülmények között nem üthet meg senki senkit. Tehát ennek semmilyen formája nem megengedett az én értékrendem alapján. De ez csak a saját véleményem. De azért mindig meg
3: jó
2: kell vizsgálni.
3: Jó lenne, ha mindenki így gondolná.
2: Igen, de meg kell vizsgálni különben a körülményeket, és ezeket úgy viszonylag gyorsan leszokták zárni, és akkor utána azt mondják, hogy oké, rendben, megrovásban részesítik, vagy pedig valami komoly büntetésben, ha egyáltalán igen. Vagy pedig, hogyha mondjuk történetesen túlhaladt egy bizonyos szinten, akkor eltanácsolják az iskolából. Tehát itt nem szoktak ezek ilyen nagyon-nagyon hosszú dolgok lenni. Lehet, hogy erre már ki van élezve az a mi társadalmunk?
3: Azt gondolom, hogy egyfelől igen, másfelől meg nagyon sok olyan eset van, amikor egyáltalán nem történik meg ez ilyen gyorsan. Mondjuk a szülők adott esetben összefognak, és mondjuk ezt jelzik a tanárnak, osztályfőnöknek, igazgatónak. És sok esetben ez nagyon-nagyon hosszú-hosszú eljárás, amikor nem ilyen hozzáállás van. Még egyszer mondom, az agresszor jogainak védelmében. Tehát, hogy őneki joga van ide járni, viselkedik így meg így, ez egy másik kérdés, de sérthetjük-e az ő jogait azzal, amivel. Azt gondolom, hogy hosszú évtizedekkel ezelőtt, akkor, amikor egy iskolaigazgatónak vagy egy tanárnak még valóban nagyobb tekintélye volt, nem csak a gyerekek előtt, hanem mondjuk a szülők előtt.
2: Hát Józsi, régebben egy tanító nem volt agresszor, amikor fogta magát és körmöst adott.
3: De nyilvánvalóan, tehát én most nem is ezt gondolnám pozitívként felhozni, hanem azt a fajta megítélést, hogy a gyerekek és a szülők úgymond viselkedtek egy iskolában, mert senki nem tartotta helyesnek, amit elmondtál, hogy csúnyán viselkedjenek, és ez a csúnyán ez legyen akár szavakban, akár tettekben kifejezhető. Most, hogy mindenki baromira tisztában van a jogaival, most sokkal hamarabb lépik át az emberek az egymásét, azzal a felszólítással, hogy nekem ehhez jogom van, és azzal a felszólítással, hogy neked ezt tiszteletben kell tartanod. Ahogy a házasságok nagyon nagy részében is ott van az agresszió bármilyen formájában, itt mindig az a kérdés, hogy az, aki ezt elviseli, az miért teszi, és a legfontosabb, hogy meddig.
2: Nagyon letelt az időnk, de azért ezt még el kell mondanom. Gyermekkoromra emlékszem vissza, amíg általános iskolások voltunk, és az egyik tanár bizony fején csapta az egyik gyereket. A gyerek hazament, és a szülőhöz ment rögtön, hogy pán pedig így azonnal be, meg hogy vonják felelősségre, stb. Elkezdett otthon cirkuszolni. Édesapa odament, megkérdezte, hogy mi történt. A gyerek különben nem mert hazudni, ez volt még a szerencse. Majd utána apukától is kapott egyet. Hát itt van az, amikor lehet, hogy mondjuk történetesen a tanárnak ott még teljesen más tekintélye volt, mint manapság.
3: És azt gondolom, hogy ahhoz a tekintélyhez nem csak az kellett, hogy a szülők vagy a gyerekek ezzel a tekintéllyel viselkedésmóddal megajándékozták a tanárokat, hanem azért a tanárok nagy része, illetve a iskolai alkalmazottak nagy része, azért azt gondolom, hogy azzal nagyon tisztában volt, hogy az ő feladatuk és az ő élet példájuk az mennyire tud meghatározó lenni, és most azt látom, hogy nagyon sokszor ez a példa, ez vagy hiányzik, vagy nem elég vonzó sem a diákok számára, és a szülők számára sem feltétlenül olyan, amivel ezt a példát ők értékelni tudják nagy általánosságban, és ebből jön az, hogy tulajdonképpen egy idő után elszabadulnak az indulatok, és mindenki azt hiszi, hogy azt tesz, amit akar.
2: Hát itt van a baj, igen. Visszatérünk még erre a témakörre. Nagyon szépen köszönjük, Józsi, további szép napot kívánunk neked.
3: Köszönöm, és örülök, hogy újra beszélhettünk.

0: A te zenéd, a te rádiód.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
0: A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM.
2: Megkapok minden infót a városról.
0: Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: Jó reggelt, itt a hétfő reggel. 6-a van, július 6-a. Ez pedig a Best Reggelin, Simon Norbert vagyok. Itt a nyár, tervezzük a nyarat. Ha például a Balaton a cél, ráadásul gyerekkel, akkor nem árt, hogyha állatos programokat is nézünk. Érdekes lehet a Veszprémi állatkert. A parton ugye mindössze 15 kilométerre fekvő Kittenberger Kálmán növény és vadaspark hazánk egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező, mégis legmodernebb állatkertje. A hatalmas Afrika szavanna kifutó mellett itt lehet találni az ország legnagyobb dinóparkját, amit a gyerekek imádnak. Jó választás lehet még a Bodorka vízi világlátogató központ, ez Balatonfüreden van. Hogyha kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi úszkál a lábunk alatt, amikor a Balatonban mártózunk, nos, akkor 15 édesvízi akváriumban meg lehet nézni a Balaton teljes halálományát, a kecsegétől a süllőig, vagy éppen, hogyha a madarak érdekesek, akkor irány Kereki. A balatoni madárkert a déli part egyik rejtett kincse, ez a különleges díszmadárpark. Európai szinten is kiemelkedően sok madárfajjal találkozhatunk, vagy hogyha valami nagyobb testű állatra vágynak a látogatók, akkor érdemes ellátogatni a Kápolna pusztai bivaj rezervátumban. Na hát itt lehet találni az ország legnagyobb látogatható bivaj csordáját, és itt nem csak dagonyázó patások vannak, hanem fürgén futkározó ürgék is. Ha pedig az ürgéket Nyíregyházáról közelebb szeretné látni, akkor ugye irány Nagykáló harangod, ott is vannak szép számmal, és friss hírek is vannak szép számmal, ugye fél óránként ismét Dani lesz majd a középpontban, 9 órakor érkezik a frissekkel, szép hetet!
1: Mindenből
2: a legjavát adjuk! Leszek a Dani, felraszt éget!

fél hatkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult a diákmunkaprogram a városban, rendőrkézen a kislétai betörő, konferencia előadáson az egyetem hallgatója. Kis Dániel vagyok. Elindult Nyíregyházán a diákmunkaprogram, a városban népszerű a kezdeményezés. A 16-25 év közötti diákok több önkormányzati intézményén is vállalhatnak munkát. Nyíregyházán két turnusban várják a fiatalokat. Az elsőben például már napi 6 órás részmunkaidőben dolgoznak a jelentkezők 15 intézményben. A könyvtár, a VMKK, az önkormányzati óvodák vagy a Sóstó gyógyfürdő ZRT is fogadja a fiatalokat, írja a nyíregyháza.hu. Betörőt fogtak az egyenruhások, a nyírbátori rendőrkapitányság lopás gyanúja miatt folytat eljárást egy 26 éves kislétai lakos ellen. A férfi egy telephelyre tört be, ahonnan elektromos kerékpárt, elektromos ipari mérleget és kertislagot vitt el. Olvasható a Szabolcs-Szatmár-Beregi rendőrség közösségi oldalán. A tulajdonos bejelentését követően az elkövetőt rövid időn belül azonosították, majd a lakóhelyén elfogták. A férfi elismertetettét, a nyomozók az ellopott eszközöket visszaadták a tulajdonosnak. Kolozsváron tartott előadást a Nyíregyházi Egyetem hallgatója. A Nyelv és Irodalomtudományi Intézet 4. évfolyamos magyar történelem szakos hallgatója tündik ki arra a 7. klasszik, klassz magyaros ifjúsági konferencián vett részt. Az esemény a klasszikus magyar irodalommal foglalkozó fiatal kutatók egyik legjelentősebb szakmai fóruma a Kárpát-medencében, írja közleményében az egyetem. Tündik ki arra az írónők és sajtós kultúra szekcióban ismertette kutatását. Immár második éve kutatja Dukai Takács Judit életművét. Előadásában a költőnő korai periodikákban és zsebkönyvekben megjelent költeményeinek kontextusairól, mediális és társasági vonatkozásairól, költői szerep lehetőségeiről beszélt. Kismárdán is köszöntötték az egészségügyi dolgozókat Semmelweis nap alkalmából. A Szent Damján görög katolikus kórházban kitüntetéseket is átadtak. Az ünnepségen kiemelkedő, áldozatos munkájukért 16-an vehettek át elismeréseket. A részletes beszámoló elérhető a kórház honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A

Jó reggelt, itt a Best reggel, itt a hétkezdés, hétfő van. Nézzünk programokat mára, no meg a nyárra. A mai napon várnak minket ismételten a sóstói fittesték keretein belül gerinc tornára. Miért jó ez? Hát azért, mert erősít, feltölt, és ráadásul még ki is kapcsol. Este 6 órától van a találkozó, méghozzá sóstói tó és a sóstói piac között a fák ölelésében szakképzett gyógytornászok várnak minket, természetesen ingyenes a foglalkozás. Tekintsünk akkor előre a nyárban. Most már 20. alkalommal jön a Panyona Fest július 31 és augusztus 2 között, csak a teljesség igénye nélkül, pár fellépő, tárkányművek, párnograszt, Szatmár Banda és sokan mások, Folkerror például, és az idei évben is készülnek a gyerekeknek pulyasarokkal, lesz majd palajparti a Tiszán, kerékpártúra Szamos mentén. Nyilván ott lesznek a panyolai pálinkák, hát hogy nem, és a gasztro különlegességek. Mindez majd Panyolán a hónap végén. Mesélj.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

0: és a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veled.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: Milyen volt az elmúlt hétvége, ami mögöttünk van, mozgalmas, vagy kevésbé mozgalmas? Jönnek a hírek a katasztrófa védelemtől is. Rutkai Dér Viviennel ma reggel. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Péntektől vasárnap éjfélig 33 segélyhívás érkezett a Vármegyei Katasztrófa Védelemhez. Pénteken több műszaki mentés volt, szombaton a szabadtéri tüzeké volt a főszerep, és tegnap is szabad területeken mozogtak a legtöbbet a térségbeli tűzoltók, ugyanis 8 hektáros szabadtéri tűz keletkezett Nyírtelek Belegrád tanyánál vasárnap kora hajnalban, Máté Szalkán a Hodászi út mögötti területen, több kertben 2 hektáron égett a száraz fű, valamint a Tiszavasvári Keskeny utcánál 4000, a Nyíregyházi Kancsó utcánál 200, a Balkányi Kálói utcánál 20 négyzetméteren égett a vegetáció. Ezeket a szabadtéri tüzeket a Nyíregyházi, a Máté Szalkai, a Tiszavasvári, Szakolyi és Balkányi tűzoltók oltották el. Baleset is történt, a Tiszarádi Kossuth utcában árokba csúszott egy személygépkocsi, amelyet az Ibrányi önkormányzati tűzoltók vontattak ki. Személysérülés nem történt. Úttestre dőlt forgalmi akadályt képező fát távolítottak el a Tiszavasvári önkormányzati tűzoltók Tiszalökön az Aranypatak utcában. Köszönöm a figyelmet, szép és nyugodt napot, nyugodt hetet kívánunk mindenkinek.
0: Köszönjük szépen a híreket, nektek is nyugodt hetet.
2: Mindenből a legjobbat adjuk.

0: velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
4: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.9 Best FM.

Vannak itt még bőven programok a Tarsolyban, azt már említettem, hogy hétfőnként Sóstón gerinctorna van, de persze nem csak ennyi van a hét napjain, hanem például keddenként Pilates foglalkozás szintén este 6 órától. Szabó Csilla várja önöket egész nyáron át a keddi napokon, a helyszín pedig ugyanaz, vagyis a Sóstói piac melletti füves árnyas terület, és nem csak Pilates, hanem zumba is van, ez pedig pénteki program. Lesz Zsófia zumba oktató, szintén a helyszín ugye ugyanaz, vagyis a Sóstói tó és a Sóstói piac közötti terület, ez viszont péntekenként van este 6 és 7 óra között. A gyereketnek pedig egy jó lehetőség szerintem a pályaorientációs nyári tábor, ami ingyenes. A következő turnus pedig július 20-a és 24-e között lesz. Játékos formában tudnak megismerkedni különböző szakmákkal a felső tagozatos diákok a Jövőműhely nyári élménytáborában. A program célja pedig az, hogy a 6-os, 7-es tanulók élményeken keresztül fedezzék fel a saját erősségeiket, miközben betekintést kapnak a munka világába. Sok program van, a nyár sok minden tartogat, érdemes ezeket megnézni, hogyha tervezik a következő heteket, hónapokat. bestfmnyiregyháza.hu, kattintsanak a helyi hírekre és a program ajánlatokra.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Forgalmi torlódásra a főutak mentén, piacok, bevásárló központok környékén lehet számítani. A nyírtáv főmunkatársai vezetékeket cserél a Rákóczi út 3-5 és az Ungvár sétány 1 szám előtt, figyelmesek legyenek a gyalogosok és járművezetők egyaránt. Az épülő körforgalom miatt a Vasvári Pál utcán jelzőlámpás forgalomirányítás mellett lassú a haladás, az arra közlekedők türelemmel legyenek. Vezessenek óvatosan a sebességhatárok betartásával. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: a világ ellen.
1: Elindult a hét, itt a hétfő. Nem sokára már délelőtt, rövidesen már ebédelhetünk. Ha minden jól megy, akkor talán délután lehet egy kis siesta. Ha nem, akkor meg hát kitartás. És ne felejtjük, hogy a hétfő reggel az olyan, hogy a test bent van a munkahelyen, a lélek pedig még szombat délután piknikezik a vízparton, tehát mindent el kell kezdeni valahol. Szóval erre a hétre is sok sikert kívánok önöknek. Holnap reggel folytatunk mindent, és Simon Norbert vagy a perceken belül már jön Sandy Hajdi. Itt a Besten.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Rubiszter számokat az ügyes kezekbe, és kevesebb káromkodás a munkanapon. Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Egyedülálló technológiát alkalmaznak Sóstón, nyáron is várják a víradókat. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. Egyedülálló technológiával óvnák meg a kiszáradás túl a sóstói erdőt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A kísérleti berendezés a tovább tisztított szennyvizet juttatná vissza az erdő talajába. A rendszer célja a 126 hektáros erdőrészlet talajvízpótlásának hosszú távú biztosítása. A nyíregyházi önkormányzat tavaly kezdte meg a terveztetést. A tervek szerint a berendezés naponta 5000 köbméter vizet állítana elő. Tesztüzemben pedig jelenleg óránként 2 köbméter víz tovább tisztítására képes. Monitoring hálózat figyelni folyamatosan a talajvízszintet, és automatikusan szabályozná a vízpótlást. Ha elegendő víz van a talajban, leállna, szükség esetén pedig újraindulna. A vizet egy nyomóvízvezetéken juttatják ki a sóstói erdőbe. A fejlesztés országosan is példaértékű lehet. A nyári időszakban is folyamatosan várják a víradókat. A biztonságos ellátás érdekében 1400-1600 donorra van szükség. Ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg is kiveszi a részét, mondta Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója.
3: Mi azért felelünk, hogy a donorok folyamatosan legyenek jelen, és folyamatosan tudjuk a megfelelő donorszámot biztosítani. Ugye ez 1400-1600 donor egy nap az országban, ebből Szabolcs vármegye is kiveszi a részét, 50-100 donorral egy nap, attól függ, hogy milyen helyen, milyen volumenű véradást tudunk megszervezni. 56 naponta lehet vért adni, Vöröskeresztnek is van saját applikációja, ami a véradások számát, a gyakoriságát nyomon követi, hogyha valaki erre regisztrál, de egyébként mi is odafigyelünk arra, hogy tájékoztassuk a donorokat arról, hogyha eljött a következő véradásnak az ideje. Ugye, ami még fontos, hogy 18 és 65 éves kor között lehet vért adni, és azok az egészséges emberek mehetnek vért adni, akiknek a testsúlyuk eléri az 50 kg-ot.
2: Új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben. Július 9-től a kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a nyíregyházi intézmény. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Friss hírek, információk egy óra múlva újra. Nagyon kellemes, szép hétfő délelőttöt kívánok. Remélem mindenkinek jól telt a hétvége, és jól indult el ez a munkahét is. Különösen legyen ez igaz a Csabákra, hiszen ma nekik van a névnapjuk. Isten éltesse őket, és persze a születésnaposokat is. Töltsük együtt a következő 4 órát itt a Best FM-en.

Július 6-a van, Isten éltesse a Csabákat, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat. A Csaba egy régi magyar személynév, egyes források szerint török eredetű lehet, és az a jelentése, hogy pásztor, kóborló. Újabban már inkább az ajándék jelentéssel társítják. A név felbukkan a kora középkori eredetű magyar mondavilágban is, Csaba királyfi alakjában, akit Attila fiaként tart számon a hagyomány. A nevet a 19. században fedezték fel újra, Vörösmarty Mihály és Arany János művei nyomán lett népszerű. Egyes kutatók és az általános iskolai tankönyvek szerint a Csaba szó megegyezik a hun eredetű Csobán méltóságnévvel. A mai török nyelvben a Csaba-Dzsaba szavak poliszemantikusak, jelentéseik bármelyike megfelel a mondapeli királyfi nevének. Erőfeszítés, törekvés, szándék, küzdelem, támadás, szorgalom, bátorság, lelki erő, fáradhatatlanság. Hát mindezeket kívánom a Csabáknak, Isten éltesse őket.

0: Akkor jó a kutyatartás, hogyha békés az együtt élésünk, a kutya bizonyos dolgokat tud, mi pedig tudjuk, hogy mit várunk el tőle, és talán az egyik legfontosabb, hogyha elmegyünk sétálni, akkor a kutya ezt úgy tegye, ahogy neki és nekünk is a legjobb és a legbiztonságosabb. Maglóczky Tibor kutya kiképzővel erről kezdtünk el beszélgetni, és hát ugye azt mondtuk, hogy ahhoz, hogy a kutya mellettünk sétáljon, a legfontosabb, hogy tudja, hogy rajta van a póráz, és azt neki nem kell ignorálni, tehát a póráz szoktatás az egyik legfontosabb első lépés.
1: Először csak rajta van a póráz, aztán kézbe veszük a póráz, de nem akarjuk vele irányítani, inkább motiváljuk a kutyát játékkal, mozdulatainkkal, akár jutalomfalattal, labdával, és amikor már azt látjuk, hogy a kutya fókuszál ránk,
0: igen,
1: akkor beavatkozhatunk a pórázzal finoman, amikor szükséges, hogy ne trauma alakuljon ki a kutyával, hanem irányításnak vegye, és ha arra teljesít, akkor azt tudjuk jutalmazni. Tehát ez az első része, akár ezt nagyon fiatal korban el lehet kezdeni velük. Ha most párhuzamosan nézzük, ha én póráz nélkül akarom rávenni a kutyát, hogy jöjjön mellettem, ugye akkor itt a legfontosabb a motiváció.
0: Igen.
1: Tehát ha elkezdek játszani a kutyával úgy, hogy felkínálok neki előtte mondjuk egy jutalomfalatot, kedvenc játékot, és én, a gazdi, nagyon intenzíven kezdek el mozogni, jobbra-balra, előre-hátra, közben mutatom neki ugye a motivációs eszközt vagy falatot, és azt elkezdi követni, akkor ha csak egy-két lépést tesz felém a kutya, akkor egyből megjutalmazom. És az érvényes a pórázos gyakorlatra is. Tehát én úgy szoktam kezdeni, akár pórázom van a kiskutya, akár póráz nélkül, ugyanazt a feladatsort csinálom. Tehát a fókusz legyen az emberem. A kutya figyelmét fel kell tudnunk kelteni. Ha ránk fókuszál, akkor ilyen kis rövid mozdulatsorokkal, amit mondtam, hogy egy-két lépés jobbra-balra, előre, hátra, intenzíven, és ha a kutya követ, egy-két lépést tesz felém, akkor megjutalmazom. És ha ez megy, akkor nyilván szépen fokozatosan egyre több lépést össze tudok kötni, tehát egyből lesz három, a háromból lesz öt, aztán vissza kettő, aztán nyolc, és hogyha látom, hogy a kutya fókuszál, akkor majd tudom egyenesíteni a mozgásomat.
0: Aha.
1: Tehát ami azt jelenti, mert eddig ilyen össze-vissza mozogtam, hogy a kutyának legyek nagyon érdekes, de amikor ez már tetszik neki, akkor ugyanilyen tempóval elindulhatok egy egyenes úton, egy egyenes vonalon, és akkor a jutalomfalat, vagy a labda, a kedvenc játék, vagy a bal kezemben van, vagy a jobb kezemben van. Ezért a kutya oda fog kerülni az oldalamra,
0: igen,
1: tehát mellém.
0: Oda vonzod.
1: És ha így van, és hogyha ott meg tudja tartani a koncentrációját, és lekövet 2-3-8 lépésen keresztül, akkor végén megkapja ezt a jutalomfalatot, vagy a játékot.
0: Ilyenkor látjuk azt, hogy úgy megy a kutya, ugye, hogy fontosan feltartja a fejét, mert nézi a kaját, vagy a kezedbe a játékot, ugye? Tehát akkor ez még egy olyan menés, hogy arra van ráfixálódva, hogy mi van nálad, nem?
1: Hát ez lehet egy eredmény, de
0: az elején
1: külön kell választani. Tehát aha, ez, amit te említesz, ez a versenysportokban jellemző, ahol ugye a feladatsorokat úgy kell végrehajtani, hogy nagyon-nagyon magas szintű koncentrációval a kutyának. Aha. Mondhatni, a láb mellett követésben a kutya, hogyha az, a felvezető mellett sétál, illetve menetel, mert az nem séta, az menetelés, akkor szinte egy folyamatos szemkontaktot várnak el a kutya és az ember között.
0: Aha.
1: Ez a vizsga, ez a versenyfeladat.
0: Én azt hittem, hogy ebből lesz utána később ez a mellettem sét, amikor már nem kell, hogy ennyire fókuszáljon a kutya, nem tudja, hogy mi a dolga.
1: Az azért nem lenne jó, mert ez egy visszaesés lenne.
0: Ja, értem. Hát most már értem. Oké.
1: Az egy visszaesés lenne, mert a vizsgán versenyen ugye ez egy előre meghatározott gyakorlat sor, amit a kutyának végre kell hajtania. Ott ezt a végrehajtást tanítjuk a kutyának, mert ezt fogják pontozni. De a hétköznapi életben, ha kimegyünk sétálni, akármilyen parkba, belvárosba, erdő, mező, stb., nem fog a kutya egy óra hosszán keresztül ebben a pozícióban
0: nyilván
1: sétálni mellettünk, mert nem bírja sem fizikailag, sem mentálisan.
0: Hát igen, meg akkor nem tudsz szimatolni semmit. Igen, igen, igen.
1: Persze, így van. Hát ezt külön kell választani.
0: Értem.
1: Jó? Tehát ez a versenysport vagy a vizsgára való felkészülés. Jó, ha tudja a kutya, mert jó, ha tudja a gazdi is. Hát ha meg tudja csináltatni valaki ezt a kutyájával magas szinten, az egy ügyes kiképző. Tehát el tudja juttatni oda a kutyát, ahová szeretné. De hogyha a hétköznapi életről beszélünk, akkor nem egy ilyen feszes végrehajtást várunk el, hanem azt, hogy mondjuk a pórázon lévő kutya a pórázhosszon belül helyezkedjen el, lehet a bal oldalunkon, lehet a jobb oldalunkon, akár előttünk is lehet, nyilván ezt én határozom meg, hogy horsítáljon a kutya.
0: Mi ez a szabályrendszer, ez mi alakítjuk?
1: Egy ilyen mellettem, mögöttem valósítva is lehet. Tehát lehet egy olyan szituáció is, amikor ezt szeretnénk elérni, és akkor itt ugye a felépítésnél belementünk abba, hogy motiváljuk a kutyát kicsi apró mozdulatokkal, de nagyon érdekesen mozgunk, ha lekövet, akkor jutalmazzuk. Ugye eljutottunk oda, hogy ha ez megy, akkor egyenesíthetjük, meg hosszabb távon is mozoghatunk vele. Nem túl hosszú, mindig tudnunk kell azt, hogy mennyit bír koncentrálni a kutyánk, illetve eljön az a pont, hogy ha mondjuk én csak mondok egy számot, ha én most 15 lépést akarok menni, de még soha nem mentem annyit a kutyámmal, és elindulok, előtte szépen ugyanúgy felépítem az indulást, mint eddig, motiváció, gyors mozdulatok a részemről, és elindulunk, a kutyán látom, hogy aktív, jókedvel dolgozik, keresi velem a kapcsolatot, és elindulok, de eldöntöttem magam, hogy 15 lépést akarok menni.
0: Igen.
1: Elindulok, eljöhet az a pont, hogy még nem értük el a 15 lépést, és a koncentráció csökken, vagy megszakad. Na, ebben a helyzetben ugye tudnom kell, hogy hogyan reagáljak a kutya viselkedésére. Tehát itt jöhet be egy figyelem visszazökkentés, tehát mondjuk egy picit gátolom a kutyát.
0: Igen.
1: Lehet az, hogy hirtelen megtorpanok, vagy adok egy olyan hangot, amit ismer, szeret a kutya, és vissza fog nézni rám. És arra már rá tudok dicsérni, és tudom folytatni a feladatot.
0: Bizökkented akkor egy picit. Na hát innen folytatjuk legközelebb, mert hogy például szerintem az sem mindegy, hogy milyen pórázt használunk, hogyha sétáltatni visszük a kutyát, illetve fontos, hogy azt a pórázt jól fogjuk. Na hogyan kell? Ezzel foglalkozunk legközelebb.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvence.

Július 6-a van, ne felejtsük el, hogy ma Csabákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Ma van a Csók világnapja, illetve a Komoros-szigeteken az Unió nemzeti ünnepe, a függetlenség napja 1975 óta. Hát igen, a Csók világnapja érdekes, ugye a csók az ajkak összeérintése valamivel, és hát a csókkal egy tudomány is foglalkozik, úgy hívják, hogy filematológia. Bizony, bizony. Na nézzünk egy-két eseményt, ami ezen a napon történt a nagyvilágban. Huszt János mágián halt meg 1415-ben. Aztán Kasarini bíboros és a Beszárion nikaiai érsek latin és görög nyelven kihirdették az uniót a kelet és a nyugati egyház között 1439-ben. Szegeden elkészült a Kakuszki ház 1889-ben, az egyetlen védett napsugaras homlokzatú ház egyébként ez a Felsővárosban. 1938-ban a Roosevelt amerikai elnök kezdeményezésére a franciaországi Evianban megkezdődött a konferencia, hogy a szabad országok hány fenyegetett német és osztrák zsidót hajlandók befogadni, ez volt a téma. Magyarország területén 1941-ben július 6-án hajnali 3 órakor bevezették a jobboldali közlekedési rendszert. 1944-ben Kosztorús Ferenc vezérkari ezredes az esztergomi páncélosok mintaszerű alkalmazásával megakadályozta Baky László belügyi államtitkár által a budapesti zsidóság deportálására szervezett csendőr pucsot, és végül, de nem utolsó sorban, 2005-ben ezen a napon a NOB szingapúri ülésen London elnyerte a 2012-es évi nyári olimpiai játékok rendező jogát, ezzel London megelőzte Párizst, Madridot, New Yorkot és Moszkvát.

0: a 103.9 Best FM.
1: Ezekre a zenékre nőttem fel, és itt mindent hallgatok.
2: Veletek mindig jobban indul a reggelem, és imádom a műsorvetetőket hallgatni.
0: Best FM. A legjobb zenék.

A július és az augusztus arról szól, hogy a legtöbben a hallgatók közül is biztos vagyok benne, hogy ilyenkor mennek el nyaralni, pihenni, ugye tombol a nyári szünet, sok a program, az esemény, de vajon lesz-e ehhez nyaralós idő? Nos, mondom, amit tudunk, holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Kevesebb helyen, leginkább északkeleten és délnyugaton van esély záporra, zivatarra. A nyugati a szél élénk, erős lesz, holnap hajnalban 11-18 fok valószínű, délután 28-33.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Tartanak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor vasúti pályán. Elismerést kapott a megyei levéltáros. Első lett a Jókai iskola csapata. Kis Dániel vagyok. Tartanak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pályán. A MÁV csoport közölte, az augusztus végéig zajló munkák cél, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett szerencsés Nyíregyháza között MÁV plusszal lehet utazni, emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV pluszok közlekedését korszerű légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. Elismerést kapott a Szabolcs-Szatmár Beregi Levéltár szakembere. Ebben az évben az Osváth Lajos díj levéltári forrás feltáráson alapuló történettudományi mű kategóriájának díjazottja Kosztyó Gyula lett. Osváth Lajos munkásságának és emlékének megőrzésére a család 2021-ben alapította a díjat, amelyet a Magyar Levéltárosok Egyesülete gondoz. Olvasható a szakmai szervezet honlapján. Nyíregyházi csapat lett az első, a Magyar Vöröskereszt területi és megyei első segélynyújtó versenyén egyaránt az első helyet szerezte meg a Jókai Mor Református Általános Iskola csapata. A Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház közösségi oldalán kiemeli, a Skillabor korszerű eszközeivel és Iski Krisztina, valamint Juszkó Erzsébet szakmai támogatásával az intézmény is hozzájárult a versenyzők felkészüléséhez. Gyermekegészségügyi központ épül Máté Szalkán, a beruházás a TOP Plus program keretében valósul meg, 500 000 forint támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapot felmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Véget értek a műhelyi iskolai vizsgák a Bencs László szakképzőiskolában. A tanulók bolti előkészítő, pincérsegéd, szakácssegéd és szobafestőré szakmákban tettek sikeres vizsgát, számolt be közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A fiatalok közül többen a dobbantó programból kerültek a műhelyi iskolába, miközben az alapfokú iskolai végzettségük megszerzéséért is kitartóan dolgoztak. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséket lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva újra. Nagyon-nagyon kellemes szép napot, jó hétfő délelőttöt kívánok, Isten éltesse a csabákat. Én Szendi Hajni vagyok. Ma van a csók világnapja, hamarosan ez lesz a témánk.

Július 6-a van a csók világnapja, és bizony van egy komplett tudomány is, ami foglalkozik a csókkal, ez a filematológia. A csókolózás feltehetőleg egyébként egy tanult viselkedés, és több emlős állatnál is előfordul. Az emberek

keleteknél nem minden kultúrában szokás. Az eszkimó és a maori kultúrában például az emberek a szájuk helyett az orrukat dörzsölik össze. A mai nyugati kultúrában a csók leggyakrabban a vonzalom kifejezése, közel ismerősök találkozáskor vagy búcsúzáskor arcon csókolják egymást, hogy ezt inkább puszinak hívjuk. Európában és Latin-Amerikában leginkább ellenkező neműek vagy két nő közt fordul elő, de Kelet-Európában és a Közel-Keleten a férfiak is használják a arcra csókot, puszit. Magyarországon a férfiak közötti csók kizárólag rokonok, barátok között szokás, idegenekkel nem. A romantikus vonzalom vagy szexuális vágy kifejezéseként két ember rendszerint szájon csókolja egymást. A csók, mikor nem az érzelmek kifejezése, jelképes cselekedet is lehet. Például egy uralkodó vagy pápa gyűrűjének megcsókolásával az alávetettséget fejezik ki. A brit uralkodó és a magasrangú politikusok találkozását szintén kézcsók ceremóniának hívják angolul, bár manapság már nem csókolják meg az uralkodó kezét egyébként. A csókolózás során különböző feromonok cserélődnek egyébként, melyek fontos élet- és viselkedéstani hatásokkal is bírnak. A csók során cserélődnek a nem illékony arcbőr és nyálkahártya felületein a lipidek. Ezek kémiailag ugye a legbonyolultabb feromonok közé tartoznak. A csókolózás bizonyos fizikai folyamatnak is hát tulajdonképpen a mintapéldája. A csók összesen 34 arcizmot és 112 tartó izmot vesz igénybe, tehát csókolózunk sokat, ha nem akarunk ráncosok lenni.

0: Borzasztóan ijesztő az, amikor az ember éli a hétköznapját, és egyik pillanatról a másikra valami lesz a szemével. Megmondom őszintén a hallgatóknak, hogy nekem is volt már ilyenben részem, és hát abban a pillanatban, ahogy szétesett a látásom, rögtön hányinger fejfájás, elkezdtem sírni, és mondtam a férjemnek, hogy azonnal vigyen az orvoshoz, mert én most fogok megvakulni, mire odaértünk, elmúlt az egész, és hát kiderült, hogy ez szemfenék migrén, és sajnos az utóbbi időben ezért már többször találkoztam ezzel. Iszonyatosan ijesztő, nagyon-nagyon beparázik ettől az ember, de vajon joggal-e? Hát ez lesz most többek között a témánk Paperika szemész szakorvos retina specialistával. Üdvözlöm, doktornő!
1: Jó napot kívánok!
0: Na, betoljunk, vagy ne?
1: Ez egy fontos és riasztó tünet lehet, ugye ez az átmeneti látásvesztés, látásromlás kategóriájába sorolható, de mindenféleképpen fontos vele foglalkozni. Ugye egy ilyen nagyon szép neve van ez, ennek az állapotnak, ez az amaurézis fogaxnak hívjuk mi.
0: Nem jegyzem meg, jó.
1: Nem is kell, de gyönyörű neve van,
0: igen,
1: szerintem.
0: Illetve
1: hát már ide tartozik a szemmigrén is. Igazából ezeknek a tünetei az hasonlóak, ezek hirtelen kialakult, fájdalommentes, akár többször ismétlődő látásvesztést jelenthet, látótér kiesést jelenthet, amely lehet akár részleges látásvesztés, vagy teljes látásvesztés, amely legtöbbször néhány másodpercig vagy percig tarthat. Ugye a szemmigrén esetében ez lehet hosszabb idő is, például akár lehet fél órás, egy órás időtartam, ami általában a migrénnek a megelőző tünete lehet, tulajdonképpen ez egy aura, ahogy nevezzük így az orvosi nyelvben, amely figyelmeztet arra, hogy következni fog ez a hatalmas felfájás.
0: Nekem soha nincs utána felfájásom.
1: Igen, el lett volna a következő mondatom, hogy sajnos előfordulhat, hogy ez a szemmigrén akár felfájás nélkül is kialakul.
0: Meg az a jobbik.
1: Hát igen, nyilván visszatér a látásélesség, de azért ez nagyon-nagyon rémisztő lehet, ugye arról nem beszél, hogy éppen hol és mikor alakulhat ez ki. Összességében ezeknek az átmeneti látásvesztéseknek az oka, az a retina, tehát a látóhártya, amely a sok millió látóidegsejtet tartalmazza, ezeknek vérellátása károsodik, zavara alakul ki, amely egy bizonyos idő után ugye ez a zavar megszűnik, és a keringés, de nagyon lassan visszatér, és tulajdonképpen újra érednek ezek a sejtek, hétköznapi nyelven így lehet ezt legegyszerűbben elmondani. Ugye ez a kicsi apró erek átmeneti szűkülése, elzáródása okozza. Nagyon fontos odafigyelni ezekre egyébként, mert az lehet attól függetlenül, hogy egy oldalas vagy két oldalon alakul ki, tehát hogy az egyik szemem vagy másik szemem, vagy mind a kettőn azért az ugye a migrénnél nagyon gyakran előfordul. Általában nagyobb problémát jelezhet elő, tehát a kardiovaszkuláris rendszer betegségével is együtt járhat. Tehát ezek a átmeneti látásvesztések akár lehetnek a stroke-nak a jelei, akár egy átmeneti agyi keringés zavarnak. Lehet ugye az artéria temporálisnak az elzáródása, ami ereke gyulladásával jár, akkor a látóideg gyulladással, lehet akár például a szklerózis multiplexnek a első tünete. Fiatal hölgyeknél szoktuk ezt látni, akkor a karot tisztelt, a nyakban levő artériák szűkülete következtében ugye kevesebb vér jut az agy felé, a szembe, ez okoz átmeneti elzáródást, illetve ha leesik valakinek a vérnyomása, pontosan ilyen tünetei lesznek, mert ott is csökken a szemvérellátása. Ezekkel foglalkozni kell, tehát egy részről fel kell állítani a megfelelő diagnózist, ugyanis ezzel legtöbbször az a gond, hogy nem nagyon maradt tünete az átmeneti látásvesztésnek, ugye szemészetre úgy kerül oda a beteg, hogy hát már megszűntek a tünetek, de tegnap volt, meg múlt héten, meg minden egyéb. Ugye nyilván fontosak a kísérő tünetek is, van-e villódzás, van-e cikázás, ami például az a migrénes fejfájásnál előfordulhat.
0: Nekem a cikázik ilyen, nem tudom, ilyen furcsa az egész,
1: igen,
0: és ketté válik, és oldalt kicsúszik a szememből, nem mondom, akkor most van a vége. De az a kezdődik, hogy elhomályosul a látás, nagyon érdekes, és utána jelenik meg ez a cikázós.
1: Igen, mintha egy függönyre eszkedne le, tulajdonképpen így szokták a betegek ezt elmondani. Így van, tehát mindenképpen egy szemfenék vizsgálat szükséges, hogy lássuk, hogy benne ott valami olyan anatómia maradandó eltérés, ami már még látszik, de legtöbbször az elmondás alapján és a kísérő tünetek alapján fogjuk tudni ezt a diagnózist felállítani, és természetesen menni kell tovább. Tehát nem elég egy szemészeti vizsgálat, tehát egy szemfenék vizsgálat, akár OCT felvételt is tudunk csinálni, minden egyebet, de ilyenkor feltétlenül gondolni kell arra, hogy valamilyen általános szervrendszeri betegség is van, tehát tovább kell küldjük a beteget a szemészetről, akár egy karotid dopplerrel, hogy ezeket a szűkületeket ugye ki tudjuk szűrni, akár egy érfestés, egy angiográfiára el kell küldjük a beteget, akár MR és CT-re is szükség lehet, hogy az agyban nincs-e valami nagy eltérés, tehát ez igen, meg kell ijedni, hogy ilyen átmeneti látásvesztés után érdemes szemészeti vizsgálatra. Szemészeti vizsgálatra elmenni, és ugye általában ezek akkor fognak megszűnni, hogyha nem szemészeti ok, amit direkt tudunk kezelni esetleg, hanem általános szervrendszeri problémát vélünk felfedezni, vagy kialakul egy belgyógyászati, vagy egy neurológiai diagnózis. Ezek a tünetek csak is és kizárólag akkor fognak megszűnni, vagy csökkenni, hogyha az alapbetegséget kezeljük. Tehát, ha van egy magas vérnyomás, akkor azt rendezzük, a leeső vérnyomás és a nagyon kiugró vérnyomás ugyanilyen tüneteket tud okozni, a diabétesz, a cukorszint ingadozása, a dohányzás, ami ugye szklerotikussá teszi az ereket, ezáltal a keringést rontja. Illetve, hogyha például a kisereknek a gyulladása a probléma, akkor például a gyulladásgátló gyógyszerek, szteroidoknak a szedése javíthat az állapoton. És nagyon fontos a mozgás, mert ugye ez mind a keringési rendszeren nagyon sokat tud javítani. Tehát ez a rendszeres mozgás, rendszeres folyadékfogyasztás, alapbetegség kordában tartása, ez mind nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a szemészeti tünetek ne lépjenek fel újra.
0: Na, hát nem is tudom. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

Betiltották a fürdőzést a szelidi tóban, elszaporodtak ugyanis a baktériumok, ez az ok. Átmenetileg tiltották meg a fürdőzést, és le is zárták a Bács-Kiskun megyei szelidi tó strandját, miután egy laboratóriumi vizsgát kimutatta, hogy a víz minősége nem felel meg az előírásoknak. Dusnoki Csaba, a Dunapataj polgármestere azt mondta, a víz 36-37 fokosra melegedett a felszínen, és a magas vízhőmérséklet kedvezett az úgynevezett enterokókusz baktérium elszaporodásának. Amiért koncentráció meghaladta a biztonságos határértéket, ezért a fürdőzést azonnali hatállyal felfüggesztették. Arról is beszélt, hogy már megtörtént az újabb vízmintavétel. Az eredmények várhatóan a napokban megérkeznek, és ezt követően adnak arról tájékoztatást, hogy kinyithat-e a strand újra, és ha igen, akkor mikor. Egyébként ez a baktérium általában nagy melegek után jelentkezik, és szinte minden évben zárnak le strandokat, emiatt hosszabb, rövidebb időre. Tavaly a Balatongyörök és strandon, a Tatai Grófitóban, illetve a Dunai Faddombori kettes számú strandon is kimutatták ezt a bacit, ezért nem lehetett ott sem fürdeni. Az enterokókusz baktériumok az emberi és állati bélflóra természetes részei. Problémát akkor okoznak, hogyha a szervezet más részeire, például a húgyutakra, sebekre vagy a véráramba jutnak, emiatt nem szabad ilyenkor fürdeni ezekben a vizekben.

Ez a 103.9 Best FM javában tart a nyári szünet, de azért már lehet gondolni az iskola kezdésre, a szeptemberre is, mert hogy elindult a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Nyíregyháza önkormányzata, illetve az EAC Nonprofit Kft. A gyűjtő akcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskolatáskát.

A kezdéshez. Van még idő, hiszen augusztus 21-ig kell leadni a nyíregyházi hulladékudvarokban a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, toltartókat, tornazsákokat, írószeleket, felesleges füzeteket, mappákat is várnak. További részletek az EAK honlapján. Folytatjuk a hírekkel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
2: Rubiszter számokat az ügyes kezekbe, és kevesebb káromkodás a munkanapon. Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Elindult a diákmunkaprogram a városban, rendőrkézen a kislétai betörő, konferencia előadáson az egyetem hallgatója. Kis Dániel vagyok. Elindult Nyíregyházán a diákmunkaprogram, a városban népszerű a kezdeményezés. A 16-25 év közötti diákok több önkormányzati intézményén is vállalhatnak munkát. Nyíregyházán két turnusban várják a fiatalokat. Az elsőben például már napi 6 órás részmunkaidőben dolgoznak a jelentkezők 15 intézményben. A könyvtár, a VMKK, az önkormányzati óvodák vagy a Sóstó gyógyfürdő ZRT is fogadja a fiatalokat, írja nyíregyháza.hu. Betörőt fogtak az egyenruhások, a nyírbátori rendőrkapitányság lopás gyanúja miatt folytat eljárást egy 26 éves kislétai lakos ellen. A férfi egy telephelyre tört be, ahonnan elektromos kerékpárt, elektromos ipari mérleget és kertislagot vitt el. Olvasható a Szabolcs-Szatmár-Beregi rendőrség közösségi oldalán. A tulajdonos bejelentését követően az elkövetőt rövid időn belül azonosították, majd a lakóhelyén elfogták. A férfi elismerte tettét, a nyomozók az ellopott eszközöket visszaadták a tulajdonosnak. Kolozsváron tartott előadást a Nyíregyházi Egyetem hallgatója. A Nyelv és Irodalomtudományi Intézet 4. évfolyamos magyar történelem szakos hallgatója tündik ki arra a 7. klasszik klassz magyaros ifjúsági konferencián vett részt. Az esemény a klasszikus magyar irodalommal foglalkozó fiatal kutatók egyik legjelentősebb szakmai fóruma a Kárpát-medencében, írja közleményében az egyetem. Tündik ki arra az írónők és sajtós kultúra szekcióban ismertette kutatását. Immár második éve kutatja Dukai Takács Judit életművét. Előadásában a költőnő korai periodikákban és zsebkönyvekben megjelent költeményeinek kontextusairól, mediális és társasági vonatkozásairól, költői szerep lehetőségeiről beszélt. Kismárdán is köszöntötték az egészségügyi dolgozókat Semmelweis nap alkalmából. A Szent Damján görög-katolikus kórházban kitüntetéseket is átadtak. Az ünnepségen kiemelkedő, áldozatos munkájukért 16-an vehettek át elismeréseket. A részletes beszámoló elérhető a kórház honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: Ezek voltak a hírek délben, természetesen egy órakor is jönnek majd frissek, viszont a Best FM Nyíregyháza híreivel is olvashatóak a www.bestfmnyiregyhaza.hu-n. Nagyon kellemes, szép hétfőt kívánok, vannak sztárok, akik úgy öregszenek, hogy egyre jobban néznek ki. Sylvester Stallone is ide tartozik, bár az a születése óta meglévő furcsa mosolya azért sokak számára talán hát egy igazi védjegyé vált, és szerintem pont ez az, amit Stallone annyira jól néz ki, de hát egy-két plasztikai beavatkozása is volt, plasztikai sebészeti beavatkozása, és hát azért beszélek róla, mert a sztárnak ma van a szülinapja, így hamarosan róla lesz szó, aztán grillezünk egy kicsit argentin módra Friedrich Antal séffel.

Ezen a napon született Sylvester Stallone, hihetetlenül jól tartja magát, 1946. július 6-án jött ő a világra New Yorkban, és hát születése közben fellépett egy komplikáció. Emiatt az arcának a bal oldala részlegesen lebénult, tehát ennek tulajdonítható, hogy ez amikor mosolyog, ugye egy nagyon-nagyon különleges a mimikája és a mosolya, hihetetlenül jól áll neki. Ez a sérülés egy jellegzetes beszédet, arckifejezést hozott nála létre, szerintem többek között ennek is köszönhet a nem mindennapi sámját. A gyerekkora nem volt könnyű, családi problémákkal, anyagi nehézségekkel kellett szembenéznie. Fiatalon kezdett el érdeklődni a sport, a színészet iránt. Svájcban tanult, majd a Miami Egyetem dráma szakán folytatta tanulmányait. Nem fejezte azonban be az iskolát, mert inkább a színészi pályát választotta. Számos visszautasítást kapott a pályája legelején, anyagi gondjai miatt időnként rendkívül nehéz körülmények között élt, közben pedig folyamatosan forgatókönyveket írt. 1975-ben ihletet kapott, mikor látott egy boxmeccset, és néhány nap alatt megírta a Rocky forgatókönyvét. Csak azzal a feltétellel adta el a történetet, ha ő játszhatja a főszerepet. A Rocky 1976-ban berobbant a mozikba, óriási siker lett, Sylvester Stallone pedig világsztár. A filmmel is nyerte a legjobb filmnek járó Oscar-díjat. Stallone Oscar jelölést kapott színészként és forgatókönyvíróként is. Rocky Balboa alakja a filmtörténet egyik legismertebb karakterévé vált. Később több Rocky folytatás is megszületett. 1982-ben aztán megszületett a másik ikonikus figurája, John Rambo. A Rambo filmek világszerte hatalmas népszerűségre tettek szert. Stallone nem csak színészként, hanem rendezőként, producerként is sikeressé vált. A 90-es években olyan akciófilmekben láthattuk, mint például a Cliffhanger. Később létrehozta a Feláldozhatók című filmsorozatot is. Ebben a korszak legnagyobb akciósztárjai közül együtt szerepeltek sokan vele. A Creed című filmben aztán ismét Rocky Balboát alakította, ezért Golden Globe díjat nyert. Több mint 5 évtizedes pályafutása során Hollywood egyik legismertebb akcióhősévé vált. Festőként is alkot, képeit több kiállításon is bemutatták már, és hát az utóbbi időben ugye sorozatokban is láthattuk, például a Tulsa királyaiban. Én egyébként azt szeretem, amikor vígjátéki elemeket is hoz a vászonra, hát az Oscar szerintem zseniális volt tőle. Életútja sokak számára egyébként a kitartás, az elszántság jelképe. Stallone ma is a világ egyik legismertebb filmszínésze, filmes alkotója, és a mai napig sporttól karban tartja magát, gyönyörű családja is van. Ezen a napon született Stallone, aki egyszer azt mondta, minden kudarc lehet az első lépés valami jobb felé.

0: Megmondom őszintén, hogy az utóbbi időben már meséltem, hogy vettünk egy grillt, és nekem azt tetszik, hogy 11:30-kor ráhaigáljuk a bepácolt dolgokat, és délben már eszünk. Viszont van, aki hát azt mondja, hogy nem kell itt kapkodni, hanem hogyha ő grillezni akar, akkor akár rászáll egy fél napot, vagy egy egész napot, vagy egy egész éjszakát. Éppen ezért most Fridrik Antal séffel Argentínát keressük fel, ahol döbbenetes, hogy milyen furcsán, de szerintem jól alakult ki a grillezés. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm hallgatókat is!
0: Na, mi a helyzet az argentinokkal azon túl, hogy tudnak
1: focizni? Argentináknak tudnak focizni biztosan, és tudnak asado, hagyományos asadót készíteni. Ez most egy kicsit így homályos. Az asado egy grillezési vallás. Ez arról szól, hogy összegyűlnek az emberek, beszélgetnek, jól érzik magukat, és közben grilleznek különböző húsokat, különböző húsrészeket. Ehhez van egy nagyon-nagyon fontos ember, elengedhetetlen, akit Parrillero-nak neveznek, aki nem szakács, ő a tüzet kezeli.
0: Ő a büdös ember akkor.
1: Igen, többek között. Viszont ő figyeli a parázsat, tudja, hogy a parázs melyik fázisában milyen húst kell hozzárakni, meg hogy működik. Hogyha elkezdünk a neten bárhol keresgélni, mi az az asado, találunk olyanokat, hogy ilyen nagy oldal, nagy sült oldalasakat raknak parázs köré. Tehát effektív olyan, mint amikor leszúrnál egy nyársat, ami egy elég nagy terjedelmű oldalast magába tud foglalni, tehát egy maga a nyárs egy vas szerkezet, és a parázs köré rakják. Aha. Ez is egy lehetőség. Ez egy hagyományos asado, és akkor itt ezt szépen úgy illesztik, hogy mindig a parázsnak egyre közelebb kell rakni, hogy az úgy süljön meg.
0: Jó sokáig sülhet azért úgy.
1: Igen, hát itt órákat szórakoznak ezzel a sütögetéssel, de nem az a lényeg, hogy ők órákat elszúrnak, nekik ez egy hagyomány. Uh-huh. És ők élvezik. Azért van, hogy összegyűlnek, délután elkezdik, este fognak enni, addig ott sörözgetnek, beszélgetnek, jól érzik magukat, egy egész társadalmi kultúra, egy társadalmi rendszer épült rá, mert nem az, hogy akkor elkezdünk rohanni, és 2 perc múlva már eszünk, hanem megadjuk a módját, kényelmesen, nyugodtan, nem hagy senki, benne van az a jó életérzés, hogy akkor igen, nagyon jó, itt fogunk ilyen meg olyan finomokat enni, de nem ez a lényeg, hogy minél többet tegyünk, hanem hogy itt legyünk, együtt legyünk, és egy nagy hát én happeningnek mondanám, de általában ez a családok, baráti társaságok, de van, amikor több száz vagy több ezer fős, tehát erre hagyományos ünnepek is épülnek.
0: Több
1: tehát
0: ezer nagyon, fős? Szép.
1: Igen, több ezer fős asszádók is vannak, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes. Tehát egy asszádó minimum 4-8 óra, tehát ez a legkevesebb, tehát ez nem is.
0: És ha nem érsz rá, akkor csinálsz olyat, igen.
1: De ott Argentinában ráérnek. De ez érdek. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes. Én rakok föl pár ötletet ehhez az asszadóhoz, de igazából ugyanolyan dolgokat grilleznek általában, mint mi is szoktunk, különböző húsrészeket, meg egyebeket. Itt az a lényeg, hogy nem a gyorsaság, hanem adjuk meg az időt, adjuk meg a társaságot, és egy jó délutáni esti grillezési parti az erről szól. Ez egy speciális tűzforma, hogy akkor ezt a grillezést, meg ezt a faszenet használják meg egyedek, az ebből a szempontból egy hagyomány náluk. De tényleg ez csúvaj az egész, hogy nyugodjunk le, és élvezzük az életet egy kicsit.
0: Na, hát ez kéne. Anti, köszönöm szépen, legközelebb pedig irány Amerika, és egy kis barbecue lesz a menü. Köszönöm szépen.

0: sztoriasznak.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.
3: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it.

Moziba megyünk már, és július 9-én összesen egyelőre úgy tűnik, hogy csak kettő, azaz kettő darab film fog majd debütálni a hazai mozikban. Érkezik a Gonosz halott ég, ez egy új-zélandi amerikai-kanadai horrorfilm, hát azt hiszem már a címből is kitalálhattuk a műfajt. Egy szörnyű és megmagyarázhatatlan balesetben meghalt fiatal embert gyászol a családja. A szülei, fiatal feleség, az öccse és a szenilis nagymama. De amikor összegyűlnek régóta nem használt nyaralójukban, hogy a hamvasztás utáni vacsorán megemlékezzenek a fiúról, furcsa dolgok történnek. Először. Aztán pedig megmagyarázhatatlanok, majd rémisztőek. A jelenlévők nem tudják, hogy újra kinyílt a holtak könyve, de a rokonok és a vendégeik egyenként halhatatlan vérszomjas démonná válnak, egymás ellen fordulnak, a családi összejövetel pedig pokoli karnevállá változik, a gyászoló özvegy pedig megérti, amíg a halál el nem választ esküje, egy csapda, amiből nincs kiút. Hát nem is tudom, Gonosz halott ég, ez a címe a filmnek. És debüttál a Vaiana, az amerikai kalandfilm is. A hőn szeretett Oscar-díjra jelölt animációs kalandfilm, azaz a Vaiana élő szereplős újragondolása az, ami megérkezik a hazai mozikba. Az óceán természetesen az a főszereplő, illetve egyébként Dwayne Johnson is. Jó szórakozást!

Pillanatokon belül jönnek majd a friss hírek itt a Best FM-en a 103.9-en, de előtte még mindenféleképpen közlekedünk egy picit. A Rákóczi új utca találkozásánál közműfedélhelyre állításán dolgoznak a szakemberek. Nyíregyházán a Szabadság tér 9 szám mellett felbontották a járdát és a zöld területet, ez a gyalogos és a gépjármű forgalmat is érinti. Kábelfektetési munkák jelentenek akadályt a Kisernő-Szarvas utca találkozásánál és az Árok utcán, mindkét helyen ott a bója, ami jelöli a munkaterületet. A Vasvári Pál utca nagyobb torlódásról híres mostanság, mert hogy a nap 24 órájában jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Nyíregyháza és Nagykáló között nagy szállás, Nyírjesnél pedig továbbra is sebesség és forgalomkorlátozás érvényes, az ok az épülő körforgalom. A főutak mentén sok helyen patkarendezési, árok-tisztítási munkák folynak, vigyázzunk az ott dolgozókra. További közlekedési infók most a hírek végén majd, illetve a www.bestfmnyiregyhaza.hu-n. Jó utat kívánok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyest, és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
2: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Egyedülálló technológiát alkalmaznak Sóstón, nyáron is várják a viradókat. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. Egyedülálló technológiával óvnák meg a kiszáradást túl a sóstói erdőt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A kísérleti berendezés a tovább tisztított szennyvizet juttatná vissza az erdő talajába. A rendszer célja a 126 hektáros erdőrészlet talajvízpótlásának hosszú távú biztosítása. A nyíregyházi önkormányzat tavaly kezdte meg a terveztetést. A tervek szerint a berendezés naponta 5000 köbméter vizet állítana elő. Tesztüzemben pedig jelenleg óránként 2 köbméter víz tovább tisztítására képes. Monitoring hálózat figyelni folyamatosan a talajvízszintet, és automatikusan szabályozná a vízpótlást. Ha elegendő víz van a talajban, leállna, szükség esetén pedig újraindulna. A vizet egy nyomóvízvezetéken juttatják ki a sóstói erdőbe. A fejlesztés országosan is példaértékű lehet. A nyári időszakban is folyamatosan várják a víradókat. A biztonságos ellátás érdekében 1400-1600 donorra van szükség. Ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg is kiveszi a részét, mondta Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója.
4: Mi azért felelünk, hogy a donorok folyamatosan legyenek jelen, és folyamatosan tudjuk a megfelelő donorszámot biztosítani. Ugye ez 1400-1600 donor egy nap az országban, ebből Szabolcs vármegye is kiveszi a részét, 50-100 donorral egy nap, attól függ, hogy milyen helyen, milyen volumenű véradást tudunk megszervezni. 56 naponta lehet vért adni, Vöröskeresztnek is van saját applikációja, ami a véradások számát, a gyakoriságát nyomon követi, hogyha valaki erre regisztrál, de egyébként mi is odafigyelünk arra, hogy tájékoztassuk a donorokat arról, hogyha eljött a következő véradásnak az ideje. Ugye, ami még fontos, hogy 18 és 65 éves kor között lehet vért adni, és azok az egészséges emberek mehetnek vért adni, akiknek a testsúlyuk eléri az 50 kg-ot.
3: Új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben. Július 9-től a kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartási idejében július végéig látogatható, közölte a nyíregyházi intézmény. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Friss hírek, információk pont egy óra múlva jönnek majd újra, mostani frisseket is köszönjük szépen. Liam Neeson nekem nem egy akciósztár, akciófilmes sztár, ehhez képest egyik a másik után következik nála, szóval mennyivel másabb volt a Schindler listájában, vagy éppen a Star Warsban. Hamarosan arról lesz szó, hogy adott egy interjút egyébként a Star Wars kapcsán, és elmondta, hogy szerinte abban a filmben nagyobb béna volt az, ahogyan búcsúztak a karakterétől, hogy miért, nem sokára idézem a sztárt.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a best

Készült egy interjú Liam Neesonnel, és a sztár elég érdekes dolgokról is beszélt, karrierje egyik legméltatlanabb pillanatáról is. Amióta Liam Neeson leforgatta az első Elrabolva című mozit 2008-ban, már-már Jason Statham munkásságát megszégyenítő filmográfiája lett. Az olyan B-kategóriás produkciók, mint ugye a Nincs kiszállás, a Dermesztő hajsza, a Becsületes tolvaj, az Oltalmazó vagy a Megtorlás, mind ugyanarra menetrendre épít, kőkemény akcióhős, aki mindenkit lerendez. Liam Neeson imázsa azonban nem volt mindig ilyen menő, vegyük például az elég megosztó Star Wars előzmény filmet, a Star Wars első rész Bajós árnyakat, amelyben az északír színész Snidek köpenyben lóbálta a fénykardot a közgyűlöletnek örvendő lény Jar Jar Binks társaságában. Azokban a filmekben már a rohamosztagosok energikus aprítása sem tette Neesont még csak távolról sem ijesztővé. Maga a színész is csalódott volt amiatt, ahogyan a karakterének a tüskés fejű Sith nagyon Darmatau kezeltán, hát csúnyán vége szakadt, és a következőt mondta erről a Star Wars-os haláláról: úgy éreztem, hogy a halálom bénácska volt, elvileg egy Jedi mester vagyok, a karakterem pedig bedőlt az arcodat veszem célba, nem, mégsem a hasadat szúrom meg trükknek. Újranézve a szorban fogó jelenetet, Neesonnek egyébként nyilvánvalóan valamennyire ebben igaza is van, egészen hát vagányabb befejezést is ki lehetett volna ehhez a dologhoz találni. Jó hír viszont a Neeson rajongóknak, hogy 4 olyan film is érkezik tőle, amelyben a színész azt csinál, amit a legjobban tud. Mindegyikében szerepel majd valaki, aki valamilyen veszélybe sodródik, és akinek szüksége lesz arra, hogy Liam Neeson lövöldözve közbelépjen, tehát folyamatosan dolgozik a sztár, 4 akciófilmmel érkezik hamarosan.

0: Pallagi Alexandra dietetikussal ma felkeressük a hentest itt a Kalóriadóban. Szia, Szandi, üdvözöllek!
1: Szia, Hajni! Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat!
0: Nagyon sokan azért csoportosítják a húsokat, hogy vigyázzanak az egészségükre, tehát például nem esznek vörös húst, mert hogy az nem jó a szív- és érrendszeri betegségben küzdőknek. Mások ízek alapján szortírozzák a húsokat, nem esznek halat, van, aki csak csirkét teszik, szóval nagyon sokféleképpen lehet ezt is ma már csinálni, illetve válogatni. Hogyha a húsokat megesszük, akkor mire kell figyelni a fogyasztásuk kapcsán, hogy egészségesek maradjunk?
1: Érdemes változatosan beiktatni a húsokat, gyakrabban a soványabb húsokat részesítjük előnyben, ilyen a csirke, pulyka, sertésztank, karaj, lapocka, marhának ugyanezen részei, de ez nem azt jelenti, hogy nem ehetünk mondjuk oldalast vagy tarját, de hogyha heti 6 alkalommal eszünk húst, akkor abból 4 alkalommal inkább valamilyen sovány hús kerüljön az asztalra.
0: Reggel, ha valaki fölkel és megcsinálja reggeliét, akkor hát vagy mondjuk a rántott alát tesz egy kis szalonnát, vagy valami felvágotthoz nyúl, vagy ott van ugye a magyarok kedvence, a kolbász. Mi a helyzet a felvágottakkal? Ugye kell ezeket kerülni, mert sok mindent hallunk ezekkel kapcsolatban, sok benne az adalék, meg olyan anyagok, amire nem biztos, hogy szükségünk van.
1: Hát én azt javasolnám, hogy most itt persze attól függ, hogy ki mi miatt szeretné kerülni, tehát van, aki már egyszerűen unja. És akkor érdemes mondjuk beiktatni egy tojáskrémet, tonhalkrémet, padlizsánkrémet, túró krémet, akár körözött, akár egy nem tudom, hagymás túrókrém formájában, tehát lehet változatossá tenni, illetve otthon is készíthetünk mondjuk májkrémet, vagy csirkepástétomot, de a felvágottakat is válogathatjuk megfelelően. Arra kell figyelni, hogy nagyon magas legyen a hústartalma, tehát azért 90% felett, illetve az adalékanyagmentes termékeket próbáljuk előnyben részesíteni.
0: Ha valaki vegetáriánus, tehát nem eszik húst, akkor a fehérjét hogy tudja bevinni a szervezetébe?
1: Hogyha húst nem eszik, de egyébként fogyaszt tejtermékeket, tojást, akkor egyáltalán nincsen baj a fehérje bevitellel, tehát akár, hogy említettem is, a reggeli kenyeret is meg lehet kenni mondjuk tojáskrémmel, lehet sajtot enni az ebéd mellé, akár egy paradicsomos tésztát megszorhatjuk vele, és akkor annak már van fehérje tartalma, de egyébként abban az esetben is, ha valaki egyáltalán nem fogyaszt tejtermékeket, sem tojást, sem húst, tehát vegán étrendet követ, akkor is be tudjuk vinni a kellő mennyiségű fehérjét egy megfelelően felépített étrenddel. Ez azt jelenti, hogy 12 órán belül kell, hogy az étrendünk tartalmazzon gabonafélét, szárazhüvelyeseket, olajos magvat, és hogyha ezeket bevisszük, akkor a szervezetünk elő tudja állítani a számára szükséges megfelelő fehérjéket.
0: De jó. És a húsokon belül még a halakról nem beszéltünk, ugye nagyon javasolják a halfogyasztást a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére vagy kordában tartására, másfelől meg azt halljuk, hogy jaj, ne együnk már halat, mert a tengerbe azok már mindent összeszedtek.
1: Igen, amúgy én is tehát a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkenését tudnám kiemelni, ugye azáltal, hogy a halak magas omega 3 zsírsav tartalommal rendelkeznek, és ez amellett, hogy a szív- és érrendszeri betegségeket csökkent, illetve azok kialakulását, gyulladást csökkentő szerepük is van. Valóban sokan félnek a higany szennyezettségtől, főképp a halak tekintetében. Itt azért elmondható, hogy ha hetente megeszünk 170 g halat, akkor ez teljesen biztonságos, és nem lesz vele probléma, illetve érdemes az apróbb méretű halakat választani, mert ezek rövidebb életűek, tehát kevesebb idejük van felhalmozni a higanyt a szervezetükben.
0: Köszönöm szépen, legközelebb a gabonákkal folytatjuk.
1: Én is köszönöm.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.

Vannak, akik akkor sem bírnak egyszerűen felébredni, ha csörög az óra, állandóan benyomják a szundi gombot, akár többször is, de másoknál az is előfordul, hogy már az ébresztő óra csörgése előtt felébrednek. Na ennek mi az oka? Hát kérem szépen, kiderült. Nagyon sokakkal történik meg, hogy beállítják az ébresztőt mondjuk reggel 7 órára, de előtte pár perccel, még mielőtt csöröghetne, kipattan a szemük. Az alvás szakértők szerint ez nagyon sokszor előfordul, az emberek gyakran bosszankodnak és miatta nem értik, miért történik, de a dologra természetesen van egy logikus magyarázat, igazából több is. Andrea Matsumura, belgyógyász és alvás szakértő, aki egyébként az Amerikai Alvás Gyógyászati Akadémia szóvivője, elmagyarázta napokban, hogy miről is van pontosan szó. Nos, ha az ébresztő előtti percekben felébredünk, ez pedig rendszeres, akkor a bosszankodás helyett azt mondja a szakember, inkább örüljünk, mert ez azt jelenti, hogy egészséges az alvás ritmusunk. Ha minden este nagyjából ugyanabban az időpontban fekszünk, legalább 7 órát alszunk, és reggel is körülbelül ugyanakkor ébredünk, kipihenten, akkor a testünk szépen összehangolódott a cirkadián ritmusunkkal. Ugye a cirkadián ritmus a testünk belső 24 órás órája, amely meghatározza, hogy mikor legyünk álmosok, mikor legyünk éberek. Persze kevésbé pozitív oka is lehet az ébresztő előtti ébredésnek, talán attól félünk, hogy elalszunk, a testünk így már előre felébreszt minket. Amikor a test előre tudja, hogy korábban kell kelnie, mint a megszokott, akkor stressz hormonokkal kezd el dolgozni, és ez az ébresztő megszólalása előtt már ahhoz vezethet, hogy fölkelünk. Ilyenkor egyébként is előfordulhat, hogy az éjszaka folyamán többször felébredünk, nézzük az órát, aztán tiszta idegbe jövünk, hogy már alig van időnk aludni, mi meg itt nézzük az órát, szóval azért ez ilyen ördögi kör is tud lenni. Kicsit furcsán hangozhat, de akár hiszük, akár nem. Vannak emberek, akik egyébként képesek tudatosan beprogramozni magukat arra, hogy egy adott időpont előtt mindig felébredjenek. Apukám ez, mikor még járt dolgozni, mindig így volt, igen. Tehát nem kellett óra, fölkelt, kész. Nem tudom, hogy csinálta. A szakember szerint tudományosan is van ennek alapja, mert hogy egyfajta önszuggesztió az, amit a sportolók körében is gyakran megfigyelnek, amivel föl tudjuk magunkat akár óra nélkül is mindig ébreszteni. Képesek vagyunk vizualizálni egy bizonyos eredményt, ezt a sportolók csinálják, egy győztes mozdulatot, aztán ezt az egészet, amit elképzeltek, valósággá formálnak, és akkor nyernek is. Tehát az is elképzelhető, hogy valaki, ha elképzeli, hogy ő reggel 6-kor föl fog kelni, akkor ez meg is fog történni, ha csörög a vekker, ha nem.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM ott van veled.
3: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
4: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Pillanatokon belül jönnek majd a legfrissebb hírek itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én most már búcsúzom és átadom a szót Dékán Pistinek, de előtte még egy-két program, amikből sokat több van, mint amit el fogok mondani most. A www.bestfmnyiregyháza.hu-n csütörtökön nyílik meg Békési Bernadett Liminális jelenlét című kiállítása. Brém Noel fog majd hegedülni a kiállítás megnyitóján, Besenyei Szilvia pedig énekelni. A könyvtárba, tehát a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárba várják a kiállítás megnyitóra érkezőket a kamaratterembe. Maga a tárlat július 30-áig lesz majd nyitva. Folytatódik a Sóstói Múzeum faluban az estézés. Legközelebb július 10-én, tehát ezen a héten is várják az érdeklődőket. Csillagles lesz, és esti chill az Arcturus Csillagászati Egyesület tagjaival. Hatalmas hagyománya van már a Panyola Festnek, hiszen ez az év jubileumi, a 20. alkalommal szervezik meg a programon. Július 31-től augusztus 2-áig zajlanak majd az események, többek között a tárkányművekkel. Érkezik majd a Parnograd, a Gippo Cirkusz, a Keleti Brass Band, a Folk Error, a Szatmár Banda és még sokan mások. Mindemellett működik majd a Pulyasarok, a Palai Parti, a Tiszán kerékpártúra indul a Szamos mentén. Panyolai pálinkákat és gasztronómiai különlegességeket lehet majd megkóstolni. Szatmár és felvidéki ízeket mutatnak majd be, és ott lesznek a svéd meglepetései is. Szóval jön a 20. Panyola Fest, melynek mottója, mintha hazajönnél. Folytatódnak a sóstói fittesték is, egész nyáron várják azokat, akik szeretnének fittek maradni nyáron is. Gerinctorna az, ami zajlik a természet lágy ölén, minden héten hétfőn, este 6-tól, erősít, feltölt, kikapcsol, ráadásul ingyenes. És visszatérő rendezvény a Zene Sóston programsorozat, hiszen ez idei az már a 10. évad, és a egészen augusztus végéig tart ez a programsorozat. Legközelebb július 8-án, tehát szerdán lesz majd koncert, a Kelet Brass Band fúvós kavalkádját lehet majd meghallgatni, megnézni. Én a programokhoz jó szórakozást kívánok, illetve a Best FM Nyíregyháza további műsoraihoz, zenéihez is. Holnap délelőtt 10-kor jövök újra, remélem összefutunk itt a 103.9-en. Az éteren át, Szenni Hajni vagyok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Tartanak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor vasúti pályán. Elismerést kapott a megyei levéltáros. Első lett a Jókai iskola csapata. Kis Dániel vagyok. Tartanak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pályán. A MÁV csoport közölte, az augusztus végéig zajló munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV plusszal lehet utazni, emiatt ezen a viszonylaton hosszabb bejutási idővel, több letátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. Elismerést kapott a Szabolcs-Szatmár Beregi Levéltár szakembere. Ebben az évben az Osváth Lajos díj levéltári forrásfeltáráson alapuló történettudományi mű kategóriájának díjazottja Kosztyó Gyula lett. Osváth Lajos munkásságának és emlékének megőrzésére a család 2021-ben alapította a díjat, amelyet a Magyar Levéltárosok Egyesülete gondoz. Olvasható a szakmai szervezet honlapján. Nyíregyházi csapat lett az első, a Magyar Vöröskereszt területi és megyei elsősegélynyújtó versenyén egyaránt az első helyet szerezte meg a Jókai Mor Református Általános Iskola csapata. A Szabolcs-Szatmár Beregi Oktatókórház közösségi oldalán kiemeli, a Skillabor korszerű eszközeivel és Iski Krisztina, valamint Juszkó Erzsébet szakmai támogatásával az intézmény is hozzájárult a versenyzők felkészüléséhez. Gyermekegészségügyi központ épül Máté Szalkán, a beruházás a TOP Plus program keretében valósul meg, 500 000 forint támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapotfelmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Véget értek a műhelyi iskolai vizsgák a Bencs László szakképzőiskolában. A tanulók bolti előkészítő, pincérsegéd, szakácssegéd és szobafestőré szakmákban tettek sikeres vizsgát, számolt be közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A fiatalok közül többen a dobbantó programból kerültek a műhelyi iskolába, miközben az alapfokú iskolai végzettségük megszerzéséért is kitartóan dolgoztak. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Hétfő délután van újra nálunk, szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Déken István vagyok. A következő 4 órában rádiózunk együtt, hallgatjuk a legnagyobbakat, teszünk majd egészségünkért, játszunk, közlekedünk. Legelsőnek pedig nézzük a legfrissebb előrejelzéseket, és énekel nekünk Bob Marley. Jön a Jammin'.

Dal Manu Chao-tól itt a legnagyobbak között 30 fok a hőmérőn, végre most már újra 30 fok körüli hőmérsékleteket mérhetünk, azért ez a 20-néhány fok, mely a hétvégében volt, ez talán inkább koranyárias időnek tudható be, nem feltétlenül közel július közepére. Jellemző időjárás volt, a mai naptól pedig elkezdődik a felmelegedés, a reggel perceiben még maradnak a 10 fok közeli hőmérsékletek, ma reggel is csak 12 volt, úgyhogy mindenképpen rétegesen kellett öltözni, és igazából holnap is csak 14 környékén mérhetünk hőmérsékleti adatokat. A mai napra visszakanyarodva a délutántól, ilyen 4 órától megvastagszik majd a felhő, beborul az ég, és hát esőre talán készülnünk, nem érdemes 2% ennek valószínűsége, de azért érdemes készülni. Hallgatna a legnagyobbakat, jön Planet Funk és a Chase the Sun után majd Ákos énekel.

James Blunt után Nébik hírek, egészen pontosan a Szamóca kapcsán elkezdődött a Nébik Szamócákkal szembeni ellenőrzése, és persze nem a Szamócáknál kopogtatnak be, hanem az árusító helyeket keresték fel az elmúlt időszakban. Közel 10%-nál volt gond, és hát általában ilyenkor a nyomon követhetőségi előírások, illetve a nem megfelelő minőségi jelzés volt a probléma, így pedig a bírság nyilvánvalóan megérkezett, az árut kivonták a boltokból, a piacról, most már mi is nyugodtabban vásárolhatunk szamócát vagy epret, akárhogy is mondjuk ezt, minden esetre azért ez megnyugtató hír, látva az árakat én azt gondolom mindenképpen szükséges volt az ellenőrzés, tájékozódhat a Best FM oldalán. Na meg az MT-n is, én pedig hozom a dalokat Yes Yes-szel, Szabó Ádámmal, folytatjuk a duójukban a gyengéden után,

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a rivál.
1: Velünk repül a munkaidő.

0: zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zené.

Nem tudom, a dal címe ez, Kelemen Kavárban énekelte a Faithless-szel, pedig irány a diszkó korszak, abból is a house éjszakák hangulata az Insomnia, mindjárt előtte pedig beszélgetünk a víz áráról, egészen pontosan a cégek szempontjából az eddigi ivóvíz 597-ről 623 forintra emelkedik, míg a szennyvíz elvezetési és tisztítás ára is 914-ről 954 forintra drágul, ahogy mondtam, a cégeknek kell ezzel számolni, a lakossági árak nem változnak, ez egyébként elsőjétől már aktuális. Erről ennyit, jöjjenek a dalok, a Faithless folytatja, J-Lo-val a Play, és itt a legnagyobbak között.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: El is röppent ez az óra, mindjárt három jönnek a játékos percek, egészen pontosan indítjuk a Pizza Mafia játékát. 3 és 4 óra között itt a Best FM-en, keres a bejegyzést. Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes, és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. 4-es huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
3: Robiszter számokat az ügyes kezekben,
4: és kevesebb káromkodás a munkanapon.
3: Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19.
5: Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Elindult a diákmunkaprogram a városban, rendőrkézen a kislétai betörő, konferencia előadáson az egyetem hallgatója. Kis Dániel vagyok. Elindult Nyíregyházán a diákmunkaprogram, a városban népszerű a kezdeményezés. A 16-25 év közötti diákok több önkormányzati intézményén is vállalhatnak munkát. Nyíregyházán két turnusban várják a fiatalokat. Az elsőben például már napi 6 órás részmunkaidőben dolgoznak a jelentkezők 15 intézményben. A könyvtár, a VMKK, az önkormányzati óvodák vagy a Sóstó gyógyfürdő ZRT is fogadja a fiatalokat, írja nyíregyháza.hu. Betörőt fogtak az egyenruhások. A Nyír Bátori rendőrkapitányság lopás gyanúja miatt folytat eljárást egy 26 éves kislétai lakos ellen. A férfi egy telephelyre tört be, ahonnan elektromos kerékpárt, elektromos ipari mérleget és kertislagot vitt el. Olvasható a Szabolcs-Szatmár-Beregi rendőrség közösségi oldalán. A tulajdonos bejelentését követően az elkövetőt rövid időn belül azonosították, majd a lakóhelyén elfogták. A férfi elismerte tettét, a nyomozók az ellopott eszközöket visszaadták a tulajdonosnak. Kolozsváron tartott előadást a Nyíregyházi Egyetem hallgatója. A Nyelv és Irodalomtudományi Intézet 4. évfolyamos magyar történelem szakos hallgatója tündik ki arra a 7. klasszik klassz magyaros ifjúsági konferencián vett részt. Az esemény a klasszikus magyar irodalommal foglalkozó fiatal kutatók egyik legjelentősebb szakmai fóruma a Kárpát-medencében, írja közleményében az egyetem. Tündik ki arra az írónők és sajtós kultúra szekcióban ismertette kutatását. Immár második éve kutatja Dukai Takács Judit életművét. Előadásában a költőnő korai periodikákban és zsebkönyvekben megjelent költeményeinek kontextusairól, mediális és társasági vonatkozásairól, költői szerep lehetőségeiről beszélt. Kismárdán is köszöntötték az egészségügyi dolgozókat Semmelweis nap alkalmából. A Szent Damján görögkatolikus kórházban kitüntetéseket is átadtak. Az ünnepségen kiemelkedő, áldozatos munkájukért 16-an vehettek át elismeréseket. A részletes beszámoló elérhető a kórház honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 2 perccel járunk 3 óra után, itt a hétfőben pedig elindul a Pizza Mafiás játékunk. A kérdést, mely a beugró, a Facebook oldalunkon találja ma is Best FM Nyíregyháza. Indulunk klubsikerekkel, Tom Novi énekel az első helyen, ez a Take It.

Lendületesen neki kezdtünk ma is a Pizza Mafia játéka egészen 4 óráig pörög itt a Best FM-en a beugró kérdés, tehát Facebook oldalunkon találja meg még hozzá egy kis névnapozás, itt előttünk tudta, hogy Csaba névnap van. Üzenjünk tehát nekik Facebook oldalunk segítségével, ha megteszi, akkor regisztrálom a Pizza Mafia játékába, így kerülhet bele virtuális kalapunkba, innen sorsolok majd a 4 órai hírek előtt is. Lehet önni akár a Super Pizza, mennyiben a Gusto és a Bolognese pizzák. Jön a jetlag, nincs lehetetlen, hogy folytassuk dalokkal. PM Down és majd Valmar Manuel-lel énekel mindjárt.

Éppen nem mondanám, hogy égett a nap, 28 fok a hőmérőn, a dalocska pedig itt pörgött mégis a legnagyobbak között Valmarral és Manuellel hallgattuk. Jön majd az Umbrella Ariannával, Chris Brownnal, Jay-Z-vel, a játék kérdésünk pedig Facebook oldalunkon megtalálható. Várom hozzászólásait egészen 4 óráig bezárólag, akkor fogok majd sorsolni, akkor tudjuk meg, hogy ki nyerte meg a pizzákat a Pizza Mafia jó voltából, Csaba névnap alkalmából, várok üzeneteket, hozzászólásokat, olvassunk is bele az üzenetekbe. Zita volt a leggyorsabb, Isten éltesse őket sokáig, így küldött nekünk üzenetet. Nem ismerek egy Csabát sem, de Isten éltesse őket sokáig, ez már Veronika hozzászólása. Anita is hozzászólt, édesapámnak is, testvéremnek is, minden Csaba nevű férfinek, akár nőnek is, ha úgy hívják. Boldogat mindenkinek hozzáteszi, és persze hát ilyen üzenetek fognak érkezni ebben az órában, nem is fogom mindet felolvasni, de a regisztráció megtörténik, mint ahogy lenni szokott, és akkor majd 4 órakor a hírek előtt sorsolok. Pörögenek a dalok, egészen pontosan a folytatásként hallgassuk majd az Umbrella-t, Passport, majd BSV sikere, Mel C-vel pedig Never Be.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Szerintem nagyon jó ez a dal, még ennyi év után is nagyon szívesen hallgatom Elsie sikerét, ugye az X-Spice első dalaként jelent meg, és utána az egy jó néhány követte, ő volt a legsikeresebb Spice tag, aki szóló karrierjében is azért le tudott tenni dolgokat az asztalra. Never Be The Same Again, itt hallottuk a legnagyobbak között Jazz meg, azzal pedig folytatjuk a játékunkat, megtalálja a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, így keresse a Pizza Mafiás játékunkhoz kapcsolódó kérdést. Csaba névnapjára fókuszálunk itt a mai játékunkban. Csabikáknak, csacsáknak, csacsiknak, vagy akárhogy is hívja, ismerősi körben üzenhet rajtunk keresztül. Ilyen kis egyszerű, rendhagyó játékunk van a hétfőben, egyébként nekünk a nagyfiú Csabi, úgyhogy hát én innen is köszöntöm őt, boldog névnapot kívánva, és nézzük, hogy kik szólnak még hozzá a mai játékunkhoz. Erika üzenete. Az unokaöcsém, férjem, barátja és ami érdekes, baráti házaspár egyszerre ünnepel, hiszen tegnap volt Emese, és férjét Csabának hívják. Most fogunk menni köszönteni őket, szóval minden névnapost sok szeretettel köszöntök, és csatold ide egy kis nagyon aranyos versikét. Talán verselni nem fogok, olvassa Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, köszönöm ezt a hozzászólást is. És akkor még egy lábjegyzet, ugye mondtam, hogy a fiú nekünk Csabi, a feleségem Emese. Úgyhogy nagyjából értik a sztorit. Jazz meg az, énekeljen nekünk itt a Mit tehet a sejt, Lily Allen Smile dala és Pudoni Masszív fal, majd élvezzük.
1: Mit tehet a sejt?
2: Örög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután

sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolul.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: Élvezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Egy igen remek dal, mely meghódította annak idején, amikor az R&B volt divat, a klubokat, a Punani Masszív és az Élvezd itt a legnagyobbak között, aztán majd Édes Ramazzotti Anastasia-val lassítja a tempót, előtte pedig nézzük a játékot utolsó 20 percünkbe kanyarodva, nézzük milyen üzenetek jöttek. Néhányan azért megragadták a lényeget. Én, drága férjem, Tünde üzenete is meg is jelölte Csabát, Vanda pedig fiát köszönti évnapja alkalmából. Kicsit lehetne ez ilyen üzenetküldős sztori, de úgy látszik, hogy ez majd legközelebb jöhet össze. Most pedig pörögenek a dalok, hiszen időt kell hagyni, hogy kommenteljenek. Van még 20 percünk, és nézzük, hogy mi érkezik. Itt van nekünk Anastasia, meg Eros Ramazzotti az I Belong to You után, majd valaki mondta Soulwave-vel és Marsalkó Dáviddal a halott pénzből.

Aki mondta, Marsalkó Dáviddal és a Szolvével itt a legnagyobbak között, nem valaki, én mondtam, hogy Csaba névnap van. Ne felejtsük el felköszönteni névnapos ismerőseinket, és akár üzenhet rajtunk keresztül, még 10 perce van, hogy megfogalmazza a gondolatát, hogyha megteszi, és ezt a Facebook oldalunkon keresztül kommentként jeleníti meg, akár pizzákat is nyerhet, melyet akár megoszthat Csaba nevű ismerősével, így lehet egy csapásra két legyet ütni. Ne feledje ma is, nyereményünk a Super Pizza menü a Pizza Mafia srácoktól, benne a Gusztóval és a Bolognese pizzával, melyet 10 perc múlva ki is sorsolok, itt vagyunk tehát a célegyenes előtt, az utolsó kanyarba. Már még hozzászólásait Csaba névnapja alkalmából is jön. Olive Dala, You're Not Alone.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Mindjárt fókuszban, tehát lassan-lassan a közlekedés. Várom az észrevételeit az utakról, segítsük egymást majd 4 órakor is. 30-33-33-103-9, ugye itt majd a Vibert kell, illetve SMS vonalunkat priorizálni. Mindkettőre jó az üzenet. A játékunk pedig a mai napra lepörgött Csaba névnapjával kapcsolatban játszottunk egy kicsit is. Arra voltam kíváncsi, van-e Csaba nevű ismerős, és köszönti-e rajtunk keresztül. Nagyon sok üzenet érkezett, viszonylag kevés megjelöléssel, azt hittem, hogy sokkal inkább hívjuk erre fel a figyelmét annak, akit köszöntünk. Na de hát majd talán legközelebb egy kicsit jobban tudunk üzengetni egymásnak a Best FM csoportjában, a Best FM Facebook oldalán keresztül. Ezzel pedig akkor lezártuk a mai pizzamafiás játékot. Nézzük a nyertes üzenetet. Nagyon sok boldog névnapot kívánok neki szívem szeretetével. Erzsébet hozzászólását olvashattam. Gratulálok, öné a szuper pizza menü. Remélem lesz kivel megosztania. Bízom benne, hogy valami Csaba nevű ismerősével, mert így lenne azért ez fair. Jó étvágyat kívánok hozzá, köszönöm hozzászólásait, és ne feledje, holnap újra megpróbáljuk, újabb játékkal érkezem majd 3 órától. Itt a Best FM-en most pedig pörögjenek az útinfók majd a hírek után.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hozz el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. 4-es huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
3: Robiszter számokat az ügyes kezekbe.
4: És kevesebb káromkodás a munkanapon.
3: Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19.
5: Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Egyedülálló technológiát alkalmaznak Sóstón, nyáron is várják a viradókat. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. Egyedülálló technológiával óvnák meg a kiszáradás túl a sóstói erdőt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A kísérleti berendezés a tovább tisztított szennyvizet juttatná vissza az erdő talajába. A rendszer célja a 126 hektáros erdőrészlet talajvízpótlásának hosszú távú biztosítása. A nyíregyházi önkormányzat tavaly kezdte meg a terveztetést. A tervek szerint a berendezés naponta 5000 köbméter vizet állítana elő. Tesztüzemben pedig jelenleg óránként 2 köbméter víz tovább tisztítására képes. Monitoring hálózat figyelni folyamatosan a talajvízszintet, és automatikusan szabályozná a vízpótlást. Ha elegendő víz van a talajban, leállna, szükség esetén pedig újraindulna. A vizet egy nyomóvízvezetéken juttatják ki a sóstói erdőbe. A fejlesztés országosan is példaértékű lehet. A nyári időszakban is folyamatosan várják a viradókat. A biztonságos ellátás érdekében 1400-1600 donorra van szükség. Ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg is kiveszi a részét, mondta Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója.
7: Mi azért felelünk, hogy a donorok folyamatosan legyenek jelen, és folyamatosan tudjuk a megfelelő donorszámot biztosítani. Ugye ez 1400-1600 donor egy nap az országban, ebből Szabolcs vármegye is kiveszi a részét 50-100 donorral egy nap, attól függ, hogy milyen helyen, milyen volumenű véradást tudunk megszervezni. 56 naponta lehet vért adni, Vöröskeresztnek is van saját applikációja, ami a véradások számát, a gyakoriságát nyomon követi, hogyha valaki erre regisztrál, de egyébként mi is odafigyelünk arra, hogy tájékoztassuk a donorokat arról, hogyha eljött a következő véradásnak az ideje. Ugye, ami még fontos, hogy 18 és 65 éves kor között lehet vért adni, és azok az egészséges emberek mehetnek vért adni, akiknek a testsúlyuk eléri az 50 kg-ot.
6: Új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Kriminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben. Július 9-től a kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartási idejében július végéig látogatható, közölte a nyíregyházi intézmény. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Perccel járunk 4 óra után, azért jócskán visszaestek a hőmérsékleti adatok, de azért nem fázhatunk, 28 fok van, egyre inkább megvastagszik a felhő felettünk, esőre azonban mégsem kell készülni, mindösszesen 10% ennek valószínűsége. Talán én ezt még nem venném készpénznek.

nekem nem kell. Lazítós, kocsikázós, fütyörészős dal, egészen pontosan Royal és Bigával, itt a legnagyobbak között, ez volt a Minden kis bánatom, és jön majd George Michael First Love-ja, hogy dudolhassunk. További észrevételeit pedig várom ma is az utakról, 30 330 3039, hogyha ide ír, akkor tudok segíteni egy kicsit jobban, mert nyilvánvalóan a stúdió ablakból nem lehet az utakra látni, ezért jó, hogyha ön lesz a szemem, illetve a fülem, én pedig hozom a kötelezőket. Például nézzünk körbe a Rákóczi és az Új utca találkozásánál, a közműfedél helyreállítási munkák még mindig pörögnek, Szabadságtér 9 mellett felbontották a járdát, a zöld területet, a gyalogos és a kerékpáros, valamint az autós forgalom is érintett. Írtál főmunkák a Rákóczi utca 3-5 szám és az Ungvár sétány 1 szám előtt is. Csak óvatosan, aztán tegyünk egészségünkért is, hiszen 4:30 ma is csak 10 perc Molnár Józseffel, Szakács Tiborral, és az agresszív viselkedés témaként érkezik, ez azért testközelből érintheti a srácokat, vagy akár minket a munkahelyen, úgyhogy érdemes figyelni, 4:30.

Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Ők voltak a Blaha Louisiana, a nem ereszít a legnagyobbak között, a Csak 10 perc pedig a folytatásként érkezik Molnár Józseffel, Szakács Tiborral és az agresszív viselkedéssel, mint téma. Addig meg nézzük, hogy mi pörög az utakon. Kábelfektetési munkák a Kisernő és a Szarvas utca találkozásánál, az Árok utca is érintett, mindkét helyen bójával jelölték a munkaterületet óvatosan, ha erre jár. A körforgalmak építésére még most is érdemes figyelni, ott a Vasvári Pál utcán. Jelzőlámpás forgalomirányítás lassítja a közlekedést egyébként a Stadion utcán is, illetve a stadion mögött pedig a parkolók építése is zajlik ezzel, úgyhogy hát van mire készülnöd a Stadion Vasvári Pál utca környékén, óvatosan itt is, észrevételeket pedig várok. 33 33 103 9, ez pedig a Csak 10 perc.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
3: Nekem úgy tűnt, mintha ezt a témakört már egyszer érintettük volna, nem is egyszer, hanem itt a múltunkkal kapcsolatban már többször is, de utána nézve ezeknek a dolgoknak még nem nagyon volt erről szó. Ha csak 10 perc rovatot hallgatják, köszöntöm Önöket, Szakács Tibor vagyok, ma Molnár József lelkész léleggyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, szia, szép napot!
4: Szia, itt vagyok.
3: Agresszió. Te úgy emlékszel különben, hogy volt elő már műsor? Mert én nem találtam visszamenőleg.
4: Azt gondolom, hogy más viselkedés formákkal kapcsolatban említettük, de akkor ezek szerint csak erről még így nem beszélgetünk.
3: Nem találtam különben műsor leírások között ilyen jellegű dolgot, itt visszamenőleg a tárban több évre.
4: És akkor hogy jött most ez?
3: Hát úgy, hogy most viszonylag sok olyan szülői levél érkezik, ami ilyen nagy csalódásnak ad hangot, mert hogy gyerekeket költöztetnek iskolából iskolába, de különben ez a beszélgetésünk a második felvonása lesz. Én azt gondolom, hogy kezdjük már el onnan, hogy az életünkben, az általános mindennapjainkban is ez azért jelen van. Honnantól kezdve kell ezzel a dologgal kalkulálni, hogy egyáltalán hogy agresszió? Van-e valami olyan küszöb, amit ahhoz át kell lépni, hogy azt mondjuk, hogy ez a viselkedés agresszív?
4: Lépjünk akkor még egyet hátrébb. Az agresszió szó, úgy, ahogy le is írjuk, úgy megjelenik úgy a szemünk előtt is, ez egy idegen szó, méghozzá egy latin szó, és pont ugyanígy hangzik, hogy agresszió, ami azt jelenti, hogy támadás. És tulajdonképpen ebben a szóban már benne is van magában az értelmében az arra a kérdésre a választ, amit feltettél. Minden olyan energiával teli, erővel teli viselkedés formát vagy viselkedés megjelenését agressziónak nevezzük, amely egy másik embernek adott esetben a testi sérelmét okozza, vagy ha pozitív oldalról nézem, mert ennek lehet pozitív oldala is, amikor valaki másokon keresztül önmegvalósít, vagy nagyon célra törő, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon nagy halmaz, amikor az agressziót a tetejére tesszük, mert ebben akár negatív előjelű, akár pozitív előjelű viselkedés megjelenések lehetnek benne.
3: Tetlegességnek itt nem is nagyon kell lenni, hiszen ugye, hogyha én rám olyan hatással van, ami abszolút negatív, és mit tudom én, félelmet kelt bennem, akkor már erről van szó.
4: Tulajdonképpen igen, azt mondjuk, hogy amikor emberekről beszélünk, akkor az agresszió megnyilvánulhat valamilyen erőszakos cselekményben, de nem biztos, hogy az agresszió feltétlenül két ember közötti. Van, amikor ez az agresszív megnyilvánulásunk tárgyakra irányul, amikor mondjuk felrúgunk egy széket, vagy összetörünk valamit, rombolunk tulajdonképpen, illetve az is lehet, hogy az agresszió nem egy másik emberre, nem egy tárgyra, hanem visszahatóan saját magamra hat, amikor azt mondjuk, hogy önagresszió, amikor nyilvánvalóan mondjuk egy öngyilkosság az egy olyan agresszív megjelenési forma, ami saját magam ellen hat. Tehát nagyon-nagyon széles még az iránya is az agressziónak, nem csak a tartalma.
3: Hát gondolom, hogy a szakembereknek így éppen ezért ez egy részletes vizsgálatnak kell alávetni magát annak, aki itt tulajdonképpen a szóban forgó érintett, mert ahhoz, hogy egy jó terápiát fel tudjanak állítani, ahhoz ennek szerintem számtalan ága van, amit azért ki kell elemezni. De hát én csak ezt így laikusként gondolom.
4: Ez így van, és ebben az a nagyon érdekes, hogy a legtöbbször külső segítséget nem maga az agresszor kér, agresszornak nevezzük azt, aki ezt teszi, hanem általában az áldozatok, akik ezt valamilyen formában elviselik. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy valahol mindenki ennek gyújtópontját, vagy kiindulási pontját a haragban találja meg legelőször.
3: Mert amúgy?
4: Azért, mert akkor, amikor a harag vagy a düh kialakul valakiben, abból nem feltétlenül lesz tulajdonképpen erőszakos cselekmény, mert van, aki ezt megfelelő módon észleli, és ezt tudja kezelni, akkor viszont elindul az agresszió útján egy folyamat, de hogyha ez az észlelés ez megtörténik, akkor tulajdonképpen ez itt el is tud hunyni. Ez az agresszió kezelése ami egy tök másik dolog, de alapvetően a legtöbb az valamilyen haragból vagy dühből indul ki, vagy meg nem értettségből, amikor meg lehet, hogy önmagamra vagyok dühös, hogy miért nem értem én ezt meg, és puff, ököllel belevágok a falba. Most csak mondtam egy nagyon egyszerű példát, tehát mindig valami ilyen jellegű kiindulási pontot keresünk.
3: Azt is alátámasztja külön az egyik hallgatói levél, amit most mondtál, ugye itt iskolai agresszióról van szó, amikor egy kisfiú mondjuk történetesen bánt osztálytársakat, és ugye kiderült, hogy osztálytársak szitták az édesanyját. Az édesanyját, aki éppen válófélben van az édesapjától, az édesapja bántotta az édesanyját, ők válnak, a kisfiú védi az édesanyját, és onnantól kezdve, amikor ilyen típusú dolog és probléma történik, akkor alapjába véve ő véd, nem támad, hanem véd.
4: Na igen, ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor kimondod azt a szót, vagy szó kapcsolatot, hogy iskolai agresszió, akkor mi jut neked is egyből az eszedbe, és mi jut a legtöbb embernek az eszébe.
3: Valaki bánt valakit.
4: Igen. Hogy egy gyerek bánt egy másik gyereket, így van? Így tehát, van. Hogy erre gondolunk először miközben, mondhatjuk azt, hogy a gyerek agresszív lehet a tanárával, az is iskolai agresszió, láttunk erre azért elszomorító példákat. Látunk olyat, hogy a tanárok egymás között, látunk olyat, hogy egy gyerek egy iskolai alkalmazottal, látunk olyat, hogy a tanár a diákkal, és látunk olyat, hogy a szülő a tanárral, vagy éppen a tanár a szülővel. Tehát ez nagyon érdekes, hogy minden...
3: A gyerek.
4: Pontosan, tehát, hogy itt a szülő a más gyerekével.
3: A más gyerekével, így.
4: Így van. Tehát itt tulajdonképpen az, hogy iskolai agresszió, az megint nagyon érdekes gyűjtő fogalom, tehát, hogy kik között van ez az interakció, ez nagyon érdekes. A külföldön, Amerikában és nyugati országokban ennek a vizsgálata egyébként már nagyon-nagyon régóta tart, hogy hogyan lehet ezt visszaszorítani. Hát, hogyha most nézzük a saját országunkat, akkor már látjuk ezeket a iskolarendőröket, vagy ezeket a felügyeleti szerveket, amik megpróbálják ezt nyilvánvalóan visszafogni. De nagyon-nagyon-nagyon sok családban, amit most elmondtál ennek a példán, keresztül nagyon sok családban jelen van az iskolai agresszió valamilyen formájában, nagyon-nagyon gyakori, és sokan ezt nem ide teszik, amikor egy tanár oly mértékben bántja, zsorválja és hozza kényelmetlen helyzetbe valamelyik tanulót, amit baromi nehéz bizonyítani, és mégis, hogyha egy osztály ezt látja, akkor esetleg többen is észreveszik ezt, de ez a alá és fölérendeltségi viszony miatt a tanár ezt egyébként nagyon-nagyon sokáig büntetlenül megteheti, és bizony nagyon sok olyan diák van egy iskolában, aki egy tanár miatt hagyja el az intézményt, és ugye már ez egy jogi kérdés onnantól kezdődően, hogy ennek a tanárnak ott tovább hogy lehet mondjuk helye. Vagy amikor egy agresszív diák miatt az x-edik gyereket visznek át egy másik iskolába, és akkor ilyenkor jön az, hogy de ennek a gyereknek az agresszor például joga van ide járni. És kérdezted, hogy hol van ennek a határa? Ott, ahol már az én jogaim kezdődnek. Onnantól kezdve az agresszió problémás.
3: Józsi, lehet azt mondani, hogy ezek viszonylag gyors eljárások, már mint így mondjuk iskolai berkeken belül? Mert hát ugye van egy tény, mit tudom én, van egy bántalmazás, egy ilyen agresszióból fakadóan. Hozzáteszük azt, hogy azt most tegyem itt zárójelbe, hogy semmilyen körülmények között nem üthet meg senki senkit. Tehát ennek semmilyen formája nem megengedett az én értékrendem alapján. de ez csak a saját véleményem. De azért mindig meg
4: jó
3: kell
4: lenne,
3: vizsgálni.
4: Ha mindenki így gondolná.
3: Igen, de meg kell vizsgálni körülbelül a körülményeket, és ezeket úgy viszonylag gyorsan leszokták zárni, és akkor utána azt mondják, hogy oké, rendben, megrovásban részesítik, vagy pedig valami komoly büntetésben, ha egyáltalán igen. Vagy pedig, hogyha mondjuk történetesen túlhaladt egy bizonyos szinten, akkor eltanácsolják az iskolából. Tehát itt nem szoktak ezek ilyen nagyon-nagyon hosszú dolgok lenni. Lehet, hogy erre már ki van élezve az a mi társadalmunk?
4: Azt gondolom, hogy egyfelől igen, másfelől meg nagyon sok olyan eset van, amikor egyáltalán nem történik meg ez ilyen gyorsan, mondjuk a szülők adott esetben összefognak, és mondjuk ezt jelzik a tanárnak, osztályfőnöknek, igazgatónak, és sok esetben ez nagyon-nagyon hosszú-hosszú eljárás, amikor nem ilyen hozzáállás van, még egyszer mondom, az agresszor jogainak védelmében. Tehát, hogy őneki joga van ide járni, viselkedik így meg így, ez egy másik kérdés, de sérthetjük-e az ő jogait azzal, amivel. Azt gondolom, hogy hosszú évtizedekkel ezelőtt, akkor, amikor egy iskolaigazgatónak vagy egy tanárnak még valóban nagyobb tekintélye volt, nem csak a gyerekek előtt, hanem mondjuk a szülők előtt.
3: Hát Józsi, régebben egy tanító nem volt agresszor, amikor fogta magát és körmöst adott?
4: De nyilvánvalóan, tehát én most nem is ezt gondolnám pozitívként felhozni, hanem azt a fajta megítélést, hogy a gyerekek és a szülők úgymond viselkedtek egy iskolában, mert senki nem tartotta helyesnek, amit elmondtál, hogy csúnyán viselkedjenek, és ez a csúnyán ez legyen akár szavakban, akár tettekben kifejezhető. Most, hogy mindenki baromira tisztában van a jogaival, most sokkal hamarabb lépik át az emberek az egymásét, azzal a felszólítással, hogy nekem ehhez jogom van, és azzal a felszólítással, hogy neked ezt tiszteletben kell tartanod. Ahogy a házasságok nagyon nagy részében is ott van az agresszió bármilyen formájában, itt mindig az a kérdés, hogy az, aki ezt elviseli, az miért teszi, és a legfontosabb, hogy meddig.
3: Nagyon letelt az időnk, de azért ezt még el kell mondanom. Gyermekkoromra emlékszem vissza, amíg általános iskolások voltunk, és az egyik tanár bizony fejen csapta az egyik gyereket. A gyerek hazament, és a szülőhöz ment rögtön, hogy pám pedig így azonnal be, meg hogy vonják felelősségre, stb. Elkezdett otthon cirkuszolni. Édesapa oda ment, megkérdezte, hogy mi történt. A gyerek különben nem mert hazudni, ez volt még a szerencse, majd utána apukától is kapott egyet. Hát itt van az, amikor lehet, hogy mondjuk történetesen a tanárnak ott még teljesen más tekintélye volt, mint manapság.
4: És azt gondolom, hogy ahhoz a tekintélyhez nem csak az kellett, hogy a szülők vagy a gyerekek ezzel a tekintéllyel viselkedésmóddal megajándékozták a tanárokat, hanem azért a tanárok nagy része, illetve a iskolai alkalmazottak nagy része, azért azt gondolom, hogy azzal nagyon tisztában volt, hogy az ő feladatuk és az ő élet példájuk az mennyire tud meghatározó lenni, és most azt látom, hogy nagyon sokszor ez a példa, ez vagy hiányzik, vagy nem elég vonzó sem a diákok számára, és a szülők számára sem feltétlenül olyan, amivel ezt a példát ők értékelni tudják nagy általánosságban, és ebből jön az, hogy tulajdonképpen egy idő után elszabadulnak az indulatok, és mindenki azt hiszi, hogy azt tesz, amit akar.
3: Hát itt van a baj, igen. Visszatérünk még erre a témakörre. Nagyon szépen köszönjük, Józsi, további szép napot kívánunk neked.
4: Köszönöm, és örülök, hogy újra beszélhettünk.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en.

Truly Madly Deeply énekelt a Savage Garden, és a nem tudhatom, majd a Red Bull Pilvaker sikere hallgatjuk mindjárt. Közben rendőrökre fókuszálunk. A Debrecen úti felüljárónál egészen pontosan a Váci Mihály utcán rendőrt láttak hallgatóink. Nem tudom, mérnek-e figyelmesen, ha erre jár. Külterület. Jármi térségében a körforgalomnál rendőrök. M3-ról is info, egy félreállt autó nehezíti a közlekedést az M3-ason Papos térségében. Szabolcs-Bálkán is érdemes nézni a mutatót, a Kossuth-Lajos és a Táncsics utca találkozásánál rendőrök. Ramocsaháza és Székely között 41-04, szintén rendőrök, a hosszú egyenesben érdemes figyelni. Van mire figyelni, úgy látszik a külterület aktívabb, óvatosan, megfontoltan, várom további észrevételeit. 33-33-103-9, ide énekel a Red Bull Pilvaker, na meg jön mindjárt a Black Eyed Peas is, aztán nézzük, hogy mi a helyzet az üzemanyagok terén.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Prisirek mindjárt itt a Best FM-en, Dani tájékoztat minket, mi megnézzük, hogy mi a helyzet az üzemanyagok terén. Drágulásról kell hírt hozzak, egészen pontosan a benzin 4, míg a gázolaj 6 forinttal kerül többek kedtől. A mozgás egyébként a forintnak tudható be, hiszen a Brent olaj nagyjából beállt a tavalyi átlagára, $72 per hordóért vásárolhatjuk a fekete aranyat. A forint pedig elég nagy kilengésben van a 310, illetve a 306 között. Ez talán nem tűnik soknak, de napokon át tartó árfolyamesést követően azért megmozdulnak az üzemanyag árak is. Holtankoljak.hu az infokat itt találja. Ha történik valami a piacon, pedig itt a Bestem majd hozom. Pont úgy, ahogy most Dani tájékoztat minket, aztán 5 órakor beszélgetünk a kajsziról, hiszen most kezdték el szedni, ide jönnek majd infók.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
3: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyest, és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
4: Rubiszter számokat az ügyes kezekbe, és kevesebb káromkodás a munkanapon. Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19.
5: Csempekert.hu.
6: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
7: Kineszil számítástechnika.
6: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu.
7: Kineszil.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Tartanak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor vasúti pályán. Elismerést kapott a megyei levéltáros. Első lett a Jóka iskola csapata. Kis Dániel vagyok. Tartanak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pályán. A MÁV csoport közölte, az augusztus végéig zajló munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni, emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, több letátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. Elismerést kapott a Szabolcs-Szatmár Beregi Levéltár szakembere. Ebben az évben az Osváth Lajos díj levéltári forrásfeltáráson alapuló történettudományi mű kategóriájának díjazottja Kosztyó Gyula lett. Osváth Lajos munkásságának és emlékének megőrzésére a család 2021-ben alapította a díjat, amelyet a Magyar Levéltárosok Egyesülete gondoz. Olvasható a szakmai szervezet honlapján. Nyíregyházi csapat lett az első, a Magyar Vöröskereszt területi és megyei elsősegélynyújtó versenyén egyaránt az első helyet szerezte meg a Jókai Mor Református Általános Iskola csapata. A Szabolcs-Szatmár Beregi Oktatókórház közösségi oldalán kiemeli, a Skillabor korszerű eszközeivel és Iski Krisztina, valamint Juszkó Erzsébet szakmai támogatásával az intézmény is hozzájárult a versenyzők felkészüléséhez. Gyermekegészségügyi központ épül Máté Szalkán, a beruházás a TOPLUS program keretében valósul meg, 500 000 forint támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapotfelmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Véget értek a műhelyi iskolai vizsgák a Bencs László szakképzőiskolában. A tanulókból előkészítő pincérsegéd, szakácssegéd és szobafestőré szakmákban tettek sikeres vizsgát, számolt be közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A fiatalok közül többen a dobbantó programból kerültek a műhelyi iskolába, miközben az alapfokú iskolai végzettségük megszerzéséért is kitartóan dolgoztak. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 5 perccel járunk 5 óra után, az utolsó közös 60 percüket indítjuk itt a Best FM-en, melyben már is nézzük, hogy mi a helyzet a Kajszival. Én nagyon szeretem a sárga barackot, nem is értem, miért hívjuk Kajszinak. Na mindegy, ide jönnek majd infók, de megnézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Kezdünk, Robbie Williams, FIFA-dal.

Solalma énekelt, és beszélgessünk a kajszíról, elkezdték szüretelni a korai fajtát. Egyébként idehaza, közel 5500 hektáron termesztik a kajszí barackot. A korai azért általában a korai fagyokat meg szokta sínyleni. Az idei termés átlag várhatóan 6-7000 tonna lehet. Egyébként úgy látszik, hogy nem pusztított nagyon a fagy, mert ez durván az elmúlt 5 év átlagának megfelelő, úgyhogy lesz kajszí a boltokban. Az árát sajnos egyelőre még nem tudjuk kideríteni, na hát majd látjuk. Ide is elérünk. Az FLM-mel folytatjuk, ráncok a szemem alatt, itt a Madonna Musicja, de meg az átirat éjjel érkezem, itt Lótfi Begivel, Gáspár Lacival és Curtisszel pörög a dal, Baba bőrze, erről is tájékozódunk mindjárt.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változik a...
1: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
2: Változatosan.
1: Éjjel-nappal.
2: Éjjel-nappal.
1: Ez

Együtt jössse két legyet, egy remek színész, egy tök jó filmben alakít, aztán még a dalt is ő prezentálja. A Men in Black sikert hallottuk Will Smith énekel, Dalos Bogival pedig folytatjuk. Előttünk pedig a Baba bőrzemet, nagyon sokan szeretünk, és mely nyilvánvalóan nagyon hasznos. Itt lesz majd a buzatéri piacon, megint ott a fedetlen területe, mint ahogy lenni szokott most is majd a Baba bőrze, ahol igazából játékokat, igazából ruhákat, meg mindent is válogathatunk, kereshetünk, kincseket találhatunk a Baba bőrzén, lesz ez majd most, július 26-án 6 és 14 óra között. Fontos, hogyha árulni szeretnénk, ennek azért megvannak a feltételei, vásárlóként pedig minden további nélkül. Minden infót megtalál a Best FM oldalán, Dalos Bogival folytatjuk, lendületet nyerünk The Slamming Frogs-szal, és itt lesz majd a Lángoly Wolf Kati dala.

legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Sakira dúdolt, és nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Fókuszban már a kedd, ami időjárásunk szempontjából nagyon másként alakul, mert úgy néz ki, hogy eső érkezik több hullámban, jön majd a csapadék zóna, már a reggel perceiben 6 órától számíthatunk 30% ennek valószínűsége. Egyébként a reggeli startot 14 fok körül mérhetjük, aztán 29-30 fok lehet a legmelegebb órákban, délben is, meg a kora délutánban is számítanunk kell az esőfelhőkre. Déltől megerősödik, élénk lesz majd a déli-délnyugati szél, jönnek majd a komolyabb lökések, nagyjából ilyen 19 óráig bezárólag, erre is érdemes készülni, nem igazán fogjuk a napot látni, legfeljebb csak néha-néha bújik ki majd a felhők mögül. Nem szeretem esős idő. Holnap egyébként 7-e, amikor is Apollónia, Bodog és Donát ünnepel. Boldog névnapot kívánok mindenkinek is. Hozom Forest Street dalát, legyen úgy, mint rég. Still a Kiss from Rose dallal. Ez, ha jól tudom, a Batman Forever betét dalaként került korongra, ez is itt a legnagyobbak között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ennyi volt a móka már a 6 óra azonnal, amikor is a Night Shift érkezik. House dalokat remélünk a srácoktól, mert a hétfő általában lendületesen telik, nem sikerült ma egyeztetni. Szóval ez pörög, találkozzunk holnap, mert én is megyek pihenni. 2 órától ugyanebben a székben ülök, és számítok megtisztelő figyelmére. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
3: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Elindult a diákmunkaprogram a városban, rendőrkézen a kislétai betörő, konferencia előadáson az egyetem hallgatója. Kis Dániel vagyok. Elindult Nyíregyházán a diákmunkaprogram, a városban népszerű a kezdeményezés. A 16-25 év közötti diákok több önkormányzati intézményén is vállalhatnak munkát. Nyíregyházán két turnusban várják a fiatalokat. Az elsőben például már napi 6 órás részmunkaidőben dolgoznak a jelentkezők 15 intézményben. A könyvtár, a VMKK, az önkormányzati óvodák vagy a Sóstó gyógyfürdő ZRT is fogadja a fiatalokat, írja a nyíregyháza.hu. Betörőt fogtak az egyenruhások. A nyírbátori rendőrkapitányság lopás gyanúja miatt folytat eljárást egy 26 éves kislétai lakos ellen. A férfi egy telephelyre tört be, ahonnan elektromos kerékpárt, elektromos ipari mérleget és kertislagot vitt el. Olvasható a Szabolcs-Szatmár-Beregi rendőrség közösségi oldalán. A tulajdonos bejelentését követően az elkövetőt rövid időn belül azonosították, majd a lakóhelyén elfogták. A férfi elismeretettét, a nyomozók az ellopott eszközöket visszaadták a tulajdonosnak. Kolozsváron tartott előadást a Nyíregyházi Egyetem hallgatója. A Nyelv és Irodalomtudományi Intézet 4. évfolyamos magyar történelem szakos hallgatója tündik ki arra a 7. klasszik, klassz magyaros ifjúsági konferencián vett részt. Az esemény a klasszikus magyar irodalommal foglalkozó fiatal kutatók egyik legjelentősebb szakmai fóruma a Kárpát-medencében, írja közleményében az egyetem. Tündik ki arra az írónők és sajtós kultúra szekcióban ismertette kutatását. Immár második éve kutatja Dugai Takács Judit életművét, előadásában a költőnő korai periodikákban és zsebkönyvekben megjelent költeményeinek kontextusairól, mediális és társasági vonatkozásairól, költői szerep lehetőségeiről beszélt. Kismárdán is köszöntötték az egészségügyi dolgozókat Semmelweis nap alkalmából. A Szent Damián görög-katolikus kórházban kitüntetéseket is átadtak. Az ünnepségen kiemelkedő, áldozatos munkájukért 16-an vehettek át elismeréseket. A részletes beszámoló elérhető a kórház honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Egyedülálló technológiát alkalmaznak Sóstón, nyáron is várják a viradókat. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. Egyedülálló technológiával óvnák meg a kiszáradástól a sóstói erdőt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A kísérleti berendezés a tovább tisztított szennyvizet juttatná vissza az erdő talajába. A rendszer célja a 126 hektáros erdőrészlet talajvízpótlásának hosszú távú biztosítása. A nyíregyházi önkormányzat tavaly kezdte meg a terveztetést. A tervek szerint a berendezés naponta 5000 köbméter vizet állítana elő. Tesztüzemben pedig jelenleg óránként 2 köbméter víz tovább tisztítására képes. Monitoring hálózat figyelni folyamatosan a talajvízszintet, és automatikusan szabályozná a vízpótlást. Ha elegendő víz van a talajban, leállna, szükség esetén pedig újraindulna. A vizet egy nyomó vízvezetéken juttatják ki a sóstói erdőbe. A fejlesztés országosan is példaértékű lehet. A nyári időszakban is folyamatosan várják a víradókat. A biztonságos ellátás érdekében 1400-1600 donorra van szükség. Ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg is kiveszi a részét, mondta Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója.
2: Mi azért felelünk, hogy a donorok folyamatosan legyenek jelen, és folyamatosan tudjuk a megfelelő donorszámot biztosítani. Ugye ez 1400-1600 donor egy nap az országban, ebből Szabolcs vármegye is kiveszi a részét, 50-100 donorral egy nap, attól függ, hogy milyen helyen, milyen volumenű véradást tudunk megszervezni. 56 naponta lehet vért adni, Vöröskeresztnek is van saját applikációja, ami a véradások számát, a gyakoriságát nyomon követi, hogyha valaki erre regisztrál, de egyébként mi is odafigyelünk arra, hogy tájékoztassuk a donorokat arról, hogyha eljött a következő véradásnak az ideje. Ugye, ami még fontos, hogy 18 és 65 éves kor között lehet vért adni, és azok az egészséges emberek mehetnek vért adni, akiknek a testsúlyuk eléri az 50 kg-ot.
1: Új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben. Július 9-től a kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a nyíregyházi intézmény. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

Életünk legjobb zenéi a Night Shift-ben szólnak. Ez a 103.9 Best FM. A lemezjátszóknál Laura.

fire.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Tartanak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor vasúti pályán. Elismerést kapott a megyei levéltáros. Első lett a Jókai iskola csapata. Kis Dániel vagyok. Tartanak a munkák a Nyíregyháza Mezőzombor közötti vasúti pályán. A MÁV csoport közölte, az augusztus végéig zajló munkák cél, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát, és pontosabb, kiszámítható vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. A változások az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busszal lehet utazni, emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többletátszállásokkal érdemes számolni. A MÁV buszok közlekedését korszerű légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják. Elismerést kapott a Szabolcs-Szatmár Beregi Levéltár szakembere. Ebben az évben az Osváth Lajos díj levéltári forrásfeltáráson alapuló történettudományi mű kategóriájának díjazottja Kosztyó Gyula lett. Osváth Lajos munkásságának és emlékének megőrzésére a család 2021-ben alapította a díjat, amelyet a Magyar Levéltárosok Egyesülete gondoz. Olvasható a szakmai szervezet honlapján. Nyíregyházi csapat lett az első, a Magyar Vöröskereszt területi és megyei elsősegélynyújtó versenyén egyaránt az első helyet szerezte meg a Jókai Mor Református Általános Iskola csapata. A Szabolcs-Szatmár-Beregi Oktatókórház közösségi oldalán kiemeli, a Skillabor korszerű eszközeivel és Iski Krisztina, valamint Juszkó Erzsébet szakmai támogatásával az intézmény is hozzájárult a versenyzők felkészüléséhez. Gyermekegészségügyi központ épül Máté Szalkán, a beruházás a TOP Plus program keretében valósul meg, 500 000 forint támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapotfelmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Véget értek a műhelyi iskolai vizsgák a Bencs László szakképzőiskolában. A tanulók bolti előkészítő, pincérsegéd, szakácssegéd és szobafestőré szakmákban tettek sikeres vizsgát, számolt be közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A fiatalok közül többen a dobbantó programból kerültek a műhelyi iskolába, miközben az alapfokú iskolai végzettségük megszerzéséért is kitartóan dolgoztak. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagyon jól vesztem, egészen a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledünk.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Bestefemet, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Bestefem!
2: Mindenből a legjobbat, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elindult a diákmunkaprogram a városban, rendőrkézen a kislétai betörő, konferencia előadáson az egyetem hallgatója. Kis Dániel vagyok. Elindult Nyíregyházán a diákmunkaprogram, a városban népszerű a kezdeményezés. A 16-25 év közötti diákok több önkormányzati intézményén is vállalhatnak munkát. Nyíregyházán két turnusban várják a fiatalokat. Az elsőben például már napi 6 órás részmunkaidőben dolgoznak a jelentkezők 15 intézményben. A könyvtár, a VMKK, az önkormányzati óvodák vagy a Sóstó gyógyfürdő ZRT is fogadja a fiatalokat, írja a nyíregyháza.hu. Betörőt fogtak az egyenruhások, a nyírbátori rendőrkapitányság lopás gyanúja miatt folytat eljárást egy 26 éves kislétai lakos ellen. A férfi egy telephelyre tört be, ahonnan elektromos kerékpárt, elektromos ipari mérleget és kertislagot vitt el. Olvasható a Szabolcs-Szatmár-Beregi rendőrség közösségi oldalán. A tulajdonos bejelentését követően az elkövetőt rövid időn belül azonosították, majd a lakóhelyén elfogták. A férfi elismeretettét, a nyomozók az ellopott eszközöket visszaadták a tulajdonosnak. Kolozsváron tartott előadást a Nyíregyházi Egyetem hallgatója. A Nyelv és Irodalomtudományi Intézet 4. évfolyamos magyar történelem szakos hallgatója tündik ki arra a 7. klasszik klassz magyaros ifjúsági konferencián vett részt. Az esemény a klasszikus magyar irodalommal foglalkozó fiatal kutatók egyik legjelentősebb szakmai fóruma a Kárpát-medencében, írja közleményében az egyetem. Tündik ki arra az írónők és sajtós kultúra szekcióban ismertette kutatását. Immár második éve kutatja Dukai Takács Judit életművét, előadásában a költőnő korai periodikákban és zsebkönyvekben megjelent költeményeinek kontextusairól, mediális és társasági vonatkozásairól, költői szerep lehetőségeiről beszélt. Kismárdán is köszöntötték az egészségügyi dolgozókat Semmelweis nap alkalmából. A Szent Damián görög katolikus kórházban kitüntetéseket is átadtak. Az ünnepségen kiemelkedő, áldozatos munkájukért 16-an vehettek át elismeréseket. A részletes beszámoló elérhető a kórház honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: Imádjuk, ennyi. Szeretjük.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Egyedülálló technológiát alkalmaznak Sóstón, nyáron is várják a viradókat. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. Egyedülálló technológiával óvnák meg a kiszáradástól a sóstói erdőt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A kísérleti berendezés a tovább tisztított szennyvizet juttatná vissza az erdő talajába. A rendszer célja a 126 hektáros erdőrészlet talajvízpótlásának hosszú távú biztosítása. A nyíregyházi önkormányzat tavaly kezdte meg a terveztetést. A tervek szerint a berendezés naponta 5000 köbméter vizet állítana elő. Tesztüzemben pedig jelenleg óránként 2 köbméter víz tovább tisztítására képes. Monitoring hálózat figyelni folyamatosan a talajvízszintet, és automatikusan szabályozná a vízpótlást. Ha elegendő víz van a talajban, leállna, szükség esetén pedig újraindulna. A vizet egy nyomó vízvezetéken juttatják ki a sóstói erdőbe. A fejlesztés országosan is példaértékű lehet. A nyári időszakban is folyamatosan várják a viradókat. A biztonságos ellátás érdekében 1400-1600 donorra van szükség. Ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg is kiveszi a részét, mondta Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója.
3: Mi azért felelünk, hogy a donorok folyamatosan legyenek jelen, és folyamatosan tudjuk a megfelelő donorszámot biztosítani. Ugye ez 1400-1600 donor egy nap az országban, ebből Szabolcs vármegye is kiveszi a részét, 50-100 donorral egy nap, attól függ, hogy milyen helyen, milyen volumenű véradást tudunk megszervezni. 56 naponta lehet vért adni, Vöröskeresztnek is van saját applikációja, ami a véradások számát, a gyakoriságát nyomon követi, hogyha valaki erre regisztrál, de egyébként mi is odafigyelünk arra, hogy tájékoztassuk a donorokat arról, hogyha eljött a következő véradásnak az ideje. Ugye, ami még fontos, hogy 18 és 65 éves kor között lehet vért adni, és azok az egészséges emberek mehetnek vért adni, akiknek a testsúlyuk eléri az 50 kg-ot.
2: Új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben. Július 9-től a kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a nyíregyházi intézmény. Bár marad a változékonyabb idő Nyíregyházán és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 25 és 30 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és eső formájában előfordulhat helyenként térségünkben, hiszen hideg fronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák szintje jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrlak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy kicsit csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Just for fun it says, get a job.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
4: That's just the way it is. Legyen a kedvenced.
0: Things will never be the same. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A

0: Thank you, DJ.
1: A 103.9 Best FM.
2: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
3: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
1: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Most pedig

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
2: Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: Imádjuk, ennyi. Szeretném.

Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék változatosan. Változatosan. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.
3: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól értem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM, a Best FM, otthon veled.

0: Nagyon jól vesztem, és a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

Áll csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocs.